hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

sem figyelmed. Bujakottal a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorgép, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsíny az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

négy évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: Ilyen korán semmi nem esik jobban az embernek, mint egy kávé és a Rádió 88, na meg az időjárás info. Megnyugtatlak, nagyon szép idő lesz ma is. Szegeden sok napsütésben lesz részed is 24 fokban. Jönnek mindjárt a hírek, amikben a BYD és a Star Wars is szóba kerül. Maradj velem! Ingyenes online programokkal segíti az Amikosz a gyerekekért alapítvány a kórházban és az azon kívül gyógyuló fiatalokat. A foglalkozásokon a 12-18 éves diákok új országokat és nyelveket fedezhetnek fel, felkészülhetnek az iskolai feladatokra és közelebb kerülhetnek a leendő hivatásuk megtalálásához. Raposa Renáta projektmenedzser elmondta, az egyéni foglalkozások mellett csoportos programon is részt vehetnek a kamaszok, ahol egy kerettörténet keresztül ismerhetnek meg idegen nyelveket.
1: A kalandos.amigos.hu oldalon vannak különböző kurzusok, olyan e-learning online tanulásos tananyagok, amiket olyan kórházban vagy otthon gyógyuló gyerekek is tudják használni önállóan, akik olyan városban vannak, ahol még nincsenek Amigók.
0: Míg el se indult a gyártás, már Szeged legnagyobb adózója lett a BYD. Potka László polgármester ezzel a vállalatot érő támadásokra reagált, és azt mondta, a BYD gyár építése kapcsán idén majdnem 800 millió forint iparűzési adót szedhetett be az önkormányzat. Az összefogás Szeged jövőjéért frakció emellett korlátozni akarta a város területén a munkásszállók létesítését. A polgármester szerint viszont ez állami hatáskör, emellett pedig készült egy új 2000 fős munkásszálló a gyár mellett, ahol az üzemi dolgozók lakhatnak majd, és ugyanott egy másik szállóra is megvan az építési engedély. Alakul Magyarország korrupció ellenes teljesítménye. A korrupció elleni államok csoportja 2015-ben 18 korrupció ellenes ajánlást tette a magyarországi hatóságoknak. Ezek mentén vizsgálják időszakonként az országot. 2022-ben még elégtelen osztályzatot értünk el, most viszont a 18-ból már 10 ajánlás kielégítő végrehajtásáról vagy kezeléséről számoltak be. És a Pókember filmek rendezője mentheti meg a Star Wars-ot. John Watts-ot szemelte ki a Lucasfilm a kassza siker folytatására. A stáb új trilógiában gondolkodik, amely visszatér a Skywalker család történetéhez. Watts-ot a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találják alkalmasnak a feladatra. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Rádió 88.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Itt vagyunk ám, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, szevasztok! Kedd van, 29-e a szeptemberi hónapból.
1: Köszönöm.
0: Tényleg jobb egy kicsit, ugye? Kiabálni rögtön nullánál. De hát különben meg, hogy a francba fogunk felébredni.
1: Ne ébesz fel az embereket, dolgozni mennek.
0: Ja.
1: Hagyd őket pihenni, ne akard már egy jó reggelt kívánunk mindenkinek.
0: Hello, mi?
1: Ez őrült reggel. Az azért is. Mit? FM95-i rádiónyosztó.
0: Azt már nem kell. FM95, te volt olyan tényleg. Nem kell már. Már más, már hát van írva.
1: Ez a Mega, megjött Ági, megjött Gedzó, hogy hallottátok. Megjöttem én is.
0: Mindenki itt van. Ti is itt vagytok. Már bekapcsoltatok a rádiót 6 előtt, mert rendesek vagytok, mert 5:30-kor kezdetek. Igaz? Hát mit tudsz olyankor csinálni? Ez ember mi? Most bekapcsolt a tévét, mi van a tévében ilyenkor? Semmi.
1: Semmi a világon.
0: Újságot, amit nem látod, ne hülyeskedj egyedben.
1: Ezért fizettem elő streaming szolgáltatókra.
0: Reggel 6-kor is be tud kapcsolni.
1: Egyrészt reggel 6-kor is bármi.
0: Tenetet?
1: Tehát reggel 6-kor, hogyha úgy érzem, hogy elindítom a Tenetet, akkor reggel 6-kor elindítom a Tenetet.
0: Vagy a Hobbitokat, vagy valami.
1: Ebben csak az a jó, hogyha elindítom a Tenetet, akkor előző este 11-kor indulok dolgozni.
0: Igen. És
1: hátrafelé?
0: Hátrafelé.
1: Hogyha valaki nem lát a Tenetet, ez Christopher Nolannek egy olyan fura filmje, ahol visszafele is mehet a valóság, meg ilyen nagyon fura az egész. Gedzu nagyon szereti.
0: Én imádom.
1: Szerintem egy rakásszal, ne nézzétek meg. Ez egyik.
0: Így.
1: Másik, elkezdtem nézni, most a streaming szolgáltatóról jutott eszembe, elkezdtem nézni a Sikoly hetet.
0: Ne. Hallod? De láttad az előzőket?
1: Világszar, az összeset láttam. Én imádom a Sikolyt. Én eleve szeretem a horrorfilmeket. De azért, vagy őszintén, ez nem horrorfilm. Tehát, ez ilyen...
0: Ez már csak ilyen vicc.
1: Gyakorlatilag ilyen jumpscare-re épülő ifjúsági film. Tehát ennek semmi köze az igazi horrorokhoz. Szerintem nekem legalábbis. És én imádtam már az elsőt is, és én végigkövettem.
0: Az elsőre tudtam menni. Még talán a másodikat is láttam.
1: A második is baromi jó volt. Azt hiszem a másodikban volt a forgatás, nem? Amikor leforgatják. A döfés.
0: Nem Sikolynak hívják, hanem döfésnek. Igen.
1: A döfés, és akkor a stab. És akkor azt hiszem a másodikban forgatják le. És akkor ebben van a Courtney Cox, ebből jött össze a férjével, a David Arquette-tel. Ő volt a Lucky. Igazából nem a Lucky volt, hanem a rendőr. Úgyhogy én nagyon szeretem, és tegnap elkezdtük nézni, hát világszara. De hogy ma befejezem, azt tudni, mert nem tudtam, nem bírtam már ébren maradni. Ha valaki rossz filmeket akar ajánlani nekünk, akkor most megteheti. 06-32-99-88-88.
0: Én a Sóna bárányt néztem. Az szórakozató volt a moziban.
1: Ez nem a Shawn Mendes.
0: Nem, semmi köze hozzá.
1: Jó.
0: Jó reggelt, kezdünk!
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, dübörög a vénasszonyok nyara. Az élelmiszer pazarlásra hívja fel a figyelmet a Muncs. Ingyenes online programokkal segítik az emigrók a lábadozó fiatalokat. És egész héten a 30. születésnapját ünnepli a Grand Café. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 29-én Fáy Bernitől. Megnyílt a Muncs első fizikai boltja Szegeden. A startupként indult cég az új helyszínen is az élelmiszerpazarlásra hívja fel a figyelmet, hiszen a Nébih tavalyi adatai szerint több mint 60 kg háztartási élelmiszer hulladékot termelünk fejenként egy év alatt. A maradék ételt, túlérett gyümölcsöt vagy megszáradt kenyeret viszont általában még fel lehet használni. Egyebek mellett erre is ad tippeket a Muncs életmentő kézikönyve. Wettstein Albert, a cég alapítója elmondta, országosan már több mint 4000 üzlet csatlakozott az ételmentő mozgalmukhoz.
5: A ételpazarlást inkább úgy lehet visszaszorítani, hogyha kreatívak vagyunk a konyhában. Megnézzük, hogy mi az, ami már egyébként otthon van, és hogyan lehet kombinálni különböző alapanyagokat, hogy újra felhasználni akár bizonyos részeit a zöldségeknek. A másik, hogy tudatosan megtervezzük a vásárlásokat, ne éhesen menjünk vásárolni, mert akkor mindent megveszünk, amit a szemünk kíván.
4: Még el se indult a gyártás, már Szeged legnagyobb adózója lett a BYD. Botka László polgármester ezzel a vállalatot érő támadásokra reagált, és azt mondta, a BYD gyár építése kapcsán idén majdnem 800 millió forint iparűzési adót szedhetett be az önkormányzat. Az összefogás Szeged jövőjéért frakció emellett korlátozni akarta a város területén a munkásszállók létesítését. A polgármester szerint viszont ez állami hatáskör, emellett pedig készült egy új 2000 fős munkásszálló a gyár mellett, ahol az üzemi dolgozók lakhatnak majd, és ugyanott egy másik szállóra is megvan az építési engedély. Ingyenes online programokkal segíti az Amikosz a gyerekekért alapítvány a kórházban és az azon kívül gyógyuló fiatalokat. A foglalkozásokon a 12-18 éves diákok új országokat és nyelveket fedezhetnek fel, felkészülhetnek az iskolai feladatokra, és közelebb kerülhetnek a leendő hivatásuk megtalálásához. Raposa Renát, a projektmenedzser elmondta, az egyéni foglalkozások mellett csoportos programon is részt vehetnek a kamaszok, ahol egy kerettörténeten keresztül ismerhetnek meg idegen nyelveket.
6: A kalandos.amigos.hu oldalon vannak különböző kurzusok, olyan e-learning online tanulásos tananyagok, amiket olyan kórházban vagy otthon gyógyuló gyerekek is tudják használni önállóan, akik olyan városban vannak, ahol még nincsenek Amigók.
4: Örkény István Kulcskeresők című groteszk drámájának közönség találkozóját tartja szerda délután a Szegedi Nemzeti Színház. Az érdeklődők délután 16:30-tól a Rögpalotában hallhatnak bővebben a darabról Telihai Péter rendezőtől, valamint a szereplők közül Szabó Mártától, Kárász Zénótól és Viczei Zsolttól. Szerdán ünnepli 30. születésnapját a Szegedi Grand Café. A kerek évforduló alkalmából egész héten koncertekkel és kötet bemutatókkal várják a vendégeket. A hét csúcspontjaként szerda este 7 órától egy filmbemutatóval egybekötött kiállítás megnyitót is szerveznek, amik a Grand elmúlt 30 évét mutatják be. Török Dénes, az üzemeltető Képszínház alapítvány kuratóriumi titkára felidézte, a hely 1996. szeptemberében művészmoziként nyitott meg. Az irodalmi és zenei műsorok felé viszont csak az elmúlt évtizedben kezdtek el jobban nyitni.
7: Egyrészt lesz egy archivfotókat, plakátokat összegyűjtő kiállításunk. Ez nyilván hosszabb ideig látható lesz majd. Illetve aznap este bemutatunk egy filmet is. Több mint 40 órányi anyagot forgattunk, interjúkat különböző szereplőkkel, akik szerepet játszottak az elmúlt 30 évben, és ebből készítettünk egy-egy órás filmet.
4: A bélben élő bakteriofágok szerepét vizsgálták súlyos fertőzések kezelésében szegedi kutatók. 3 akut leukémiával kezelt antibiotikumokra nem reagáló beteg kapott székletfiltrátum transzplantációt, és mindhármuknál javulást tapasztaltak. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mindössze 3 beteggel végzett vizsgálat nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot, ezért nagyobb vizsgálatokat is végeznek majd. Több évszázad hagyománya köszön vissza a hétvégén a tápai búcsún. Péntektől vasárnapig számos programmal, egyebek mellett süti-sütő versennyel, menettánc felvonulással, tűzsonglőr show-val és a Korel Tribute Band élő koncertjével várják az érdeklődőket. Széchenyi Rózsa önkormányzati képviselő elmondta, az ünnepi szentmise és körmenet a hagyományok szerint idén is vasárnap lesz.
8: A búcsú rendezvénye az 3 helyen lesz, egyrészt a Művelődési Házban, a Búcsútéren és a Tápi Szent Mihály templomban. Ilyenkor ellátogatnak Tápira azok is, akik korábban elköltöztek, rokonok, ismerősök, barátok, tehát többszörösére nő a létszám ezen a hétvégén, és ennek nagyon örülünk, hogy tele vannak az utcák.
4: Foci meccsel avatták fel a megújult Dugonics András Piarista Gimnázium kültéri sportpályáját. Az egykori balesetveszélyes aszfaltos focipálya helyén egy modern, a labdarúgás mellett kosárlabdázásra és röplabdázásra is alkalmas pályát alakítottak ki. Elhunyt Kovács Sándor, avagy Sada. A szegedi kickbox mester mindössze 58 éves volt. Kovács Sándor neve méltán ismert volt a szegedi sportkörökben. Alapítója volt a Szegedi Tigers Kickbox SL nevű klubnak. Kovács Sándor edzőként generációkat tanított kitartásra, fegyelemre és a sport szeretetére. Véget ért a szerencséje annak a tolvajnak, aki 9 alkalommal emelt el különféle dolgokat, majd fizetés nélkül távozott Szentesen. A tettes több áruházból is lopott élelmiszert, italt, valamint egyéb ingóságokat. Ezeken kívül kerékpárokat, elektromos rollert is elvitt, valamint egy tárolóhelyiségbe is betört. A rendőrök végül pénteken elfogták, ekkor derült ki, hogy kábítószert is fogyasztott. A szegedi járásbíróság elrendelte a letartóztatását.
9: Jó reggelt kívánok, a szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallod. Nehéz kezdet után nagyot nyert az OTP Bank Pik Szeged a Gyöngyös ellen tegnap este. A KNH férfi kézilabdaliga 5. fordulója a hevesi vendégeknek kedvezett, legalábbis az első 10 percben. A védelemmel a korábbi meccseken is voltak már problémák a szegedieknél, ám most a támadás is nehezen indult be. A 18. percben azonban végre visszavették a kékek a vezetést, az olló pedig a végéig egyre csak szélesebbre nyílt. A Szeged végül 36-27-es győzelemmel zárta a játékot. A csapat legközelebb pénteken a Ferencváros otthonában lép pályára. Mindössze egy ponton múlt a délút STS-EDEák Kaposvár elleni meccse a szombati nyitó fordulón. A szegedi férfi kosárlabda csapat az idei első NB1-A mérkőzésén előnnyel kezdett, ám az első negyed végére átvette a hazai Kaposvár a vezetést. A következő két negyedben nem igen tudtak felzárkózni a szegediek, az utolsó játékrész 13 gólos előnyből kezdte a Kaposvár. Ez a 10 perc majdnem elhozta a fordulatot, ám végül két büntetőt is kihagytak a vendégek, így a meccset a somogyiak nyerték 99-98-ra. Idén negyedszer léptek a kötelek közé a szegedi rendőrök a Police Fight Challenge-en. A boxvilágese három versenyzője közül Karácsonyi Rihárd, a Csongrád-Csanádvár megyei rendőrfőkapitányság dolgozója, Szabó Béla és Sisák Előd a készenléti rendőrség kötelékébe tartozik. A 80 kg-os Szabó első ökölvívó mérkőzésén egy rutinosabb ellenféllel szemben maradt alul és szerzett ezüstérmet. A 70 kg-os Sisák szoros K1 mérkőzésen szintén ezüstérmes lett, teljesítményéért pedig a készenléti rendőrség külön díját is megkapta. Karácsonyi több éves kihagyás után tért vissza a ringbe, és két mérkőzést is megnyerve megszerezte a torna győzelmet 95 kg feletti kategóriában. A szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallottad.
4: Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Délután 24 fokot mérhetünk.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen mindenféle dolgot, amit itt most hallottunk.
1: Köszönjük a híreket. Kedv van egyébként, szeptember 29, 6 óra, 9 perc.
0: Éjféli kedv.
1: Team Impala, Dracula, ezzel megyünk tovább. Jó reggelt, ez a Mega.

0: azt a mindent neki, ezt a rímpát azért kitalálták. Dr. Akulát hallottuk.
1: Én nem szeretem ezt a zenét egyébként.
0: Hát jó.
1: Nem is azt, hogy nem szeretem, nem, rosszul mondom, mert tavaly volt, ugye nem vagy TikTokon, tehát te nem tudhatod ezeket.
0: Nem én.
1: Van egy, a TikTokon vannak ilyen, most megpróbálok update-elni egy öreg
0: figyelj, ember. Figyelj, figyelj.
1: Szóval a TikTokon vannak trendek. Na, a TikTok szép trend az annyi, hogy egyszer csak valami baromság elindul, ilyen igen, döbbeltes sebességgel,
0: igen,
1: és mindenki elkezdi gyártani a hasonló videókat, így letarolja a TikTokot, és ezt vagy tart egy hétig, vagy tart egy hónapig, de az biztos, hogy gyorsan elmúlik. Tehát, tehát
0: ez ilyen, tehát egy ilyen magasra ugrik, ilyen de gyorsan.
1: Aha, nagyon okay, gyorsan magasra ugrik, de mivel olyan sebességgel követik egymást a trendek, hogy gyakorlatilag nincs ideje. Tehát mit tudom, 3-4-5 napig van, vagy mondjuk 2 hétig, az már egy ilyen hosszú trend, és utána jön úgyis a következő, amit ugyanúgy elkezdenek gyártani. És ez egy ilyen trend volt, és annyit ment a TikTokon, én meg viszonylag sokat pörgettem a TikTokot, hogy egy kicsit nem kedveltem meg.
0: Ja, hogy értem, ennyi tehát onnan van neked az a hozzáállás.
1: Úgy van, hogy a zenei tudásom 90%-a TikTokról. És az a durva.
0: Az jó lehet.
1: Hát nem, egyébként, de hogy vannak olyan zenék, ami így arra 10 másodperccel, amíg hallod a TikTokot, addig tetszik, és utána rákeresed, és kiderül, az egész szám alapvetően nem jó. Csak az a rész, amit kivettek belőle.
0: Figyelj már, ahol már itt tartunk. Na, hogyha TikTokozik az ember,
1: igen,
0: és az ugye relatíve rövid tartalmak. Relatíve rövid és gyorsan csinálod. Tehát azt jelenti, hogy mondjuk, nem tudom, mondjuk egy 10 perces idő ablakba, te mennyi tartalmat nézel meg?
1: Hát nem tudom, mert nem szoktam mérni.
0: Jó, de hozzávetőlegesen nyilván nem azt mondom. Szóval mennyi ideig nézel egy tartalmat? Ezek általában 1 perc, 2 perc, ez 10 másodperc.
1: Attól függ, megvan ennek a pszichológiája, tehát hogy az igazán rutinos tartalomgyártók, azok húkkal kezdik a videót. Ez a húk, ez szó szerint ilyen horgonyt jelent, vagy ez a horgot jelenti, hogy abban például, hogy valami olyan érdekes dologgal kezdi, hogy 1-2-3 másodperc maximum, amíg meg kell, hogy fogjon a videó, különben tovább görget egy átlag ember. Tényleg?
0: Na, tehát, ez volt a kérdésem.
1: Az 1-2-3 másodpercben nem történik olyan, sőt a 3 másodperc már szerintem sok. Tehát az első 2 másodpercben történnie kell olyan.
0: És mi van, ami rád szól, vagy mit csinál?
1: Nem, hanem egyszerűen csak mondjuk, ha van egy hosszabb videója, szoktam nézni ilyen tartalomgyártó videókat, tehát mit tudom én, vágásról, meg videózásról, meg világításról, hogy hogy állítja be a lámpát egy interjúhoz. Ezek általában hosszabb videók, vagy hogy milyen eszközzel dolgozik. És hogy hosszabb videó, az is relatív, de mondjuk egy ilyen 2 és 5 perc között, az 5 perc, az a TikTokon az már egy tarbéla. Szóval az a TikTok tarbélája az 5 perc.
0: Na ezt ide akartam kiukadni, igen.
1: Hogy az olyan már nincsen, hogy valaki. Én azért szoktam megnézni, mert hogy annyira izgalmas a végvezet, de van, hogy még abban is beletekerek. Tehát az én inger küszöböm is már annyira alacsony ebben, hogy nekem is tekernem kell, mert 5 perc haladjál már. Jó, tudom, hogy mit akarsz csinálni. Haladjunk.
0: Jó, de kérdésem az, nekem az lesz majd a végére, hogy akkor hogy állsz hozzá, hogyha meg kell nézni egy bármit, ami hosszú.
1: Figyelj, várjál.
0: És nem rögtön egy tarbélára gondoltam, mert mondjuk a Sátántangó van, ne indítsen.
1: Na, én azt mondom, hogy nekem mázlim van, mert nem ebbe születtem bele. Tehát nekem ez alapvetően, ahogy neked is, meg ugye a korosztályunknak, ez a 40 körüli korosztálynak mázlink, hogy nem ebbe szocializálhattunk, tehát fölnőttünk úgy, hogy mit tudom én, még a kaputelefonon kellett megkérdezni, hogy a barátod otthon van-e, és akkor mentél haza, amikor tudod így, mondták, hogy jó, akkor amikor sötétedik, akkor azért gyere most már haza, amikor fölkapcsolták a lámpákat, akkor húzzál hazafele. Tehát, hogy voltak ilyenjeink, és hogy nem volt a zsebünkben mobiltelefon, de én most ez félreértésre esik, nem nosztalgiázok, nem szeretek nosztalgiázni. Az is jó volt, a mostani is jó. Tök más az egész, semmi, világ változik, kész, el kell fogadni. De én nem ebben nőttem bele, úgyhogy nekem az, hogy megnézek egy hosszabb filmet, nekem ez oké. Sőt, én kifejezetten szeretek hosszú-lassú filmeket nézni. Tehát, hogy nekem, mit tudom én, most mit mondjak, amilyen nagyon hosszú és lassú volt? Ez a Schuster Szabó Baka kém. Volt egy ilyen film, kémfilm, nem volt jó film, alapvetően nem volt jó film, de lassú volt, és én baromira szeretem, amikor így kitöltenek mondjuk perceket színészi játékkal. Tehát a mostani Netflixes filmgyártástól én hülyét kapok, hogy 3-szor mondja el, amit nekem tudnom kell dramaturgiában.
0: Így van.
1: Ne mondd el ennyiszer, mert értettem elsőre is. Nem vagy
0: de a legjobb, kreatív. Ha el sem mondod, csak valamivel úgy utalsz rá, amivel én majd megértem, hogy az úgy fog történni.
1: Vagy például ne mondd el, igen. Van a Pitt nevű sorozat, egyébként egy nagyon jó kórházi sorozat, aki régen nézte a Vészhelyzetet, még a Noah Weill-al, aki benne a Carter doktort alakított.
0: Az Alföldi volt a magyar hangja.
1: Alföldi volt a magyar hangja. Ő a főszereplő benne, és itt már főorvos.
0: De itt már nem az Alföldi magyar hangja.
1: Itt már nem, de az Alföldi magyar hangja, de én nem szinkronnal nézem. Csak múltkor véletlenül úgy maradt, és hihetetlen sebessége kapcsoltam át eredetire. De nem az Alföldi miatt, hanem azért, mert a többi volt szar. És hát de tényleg sajnos. És akkor miről beszéltünk?
0: A Pitt című sorozatról, hogy az...
1: És hogy abban is vannak ilyen mondatok, amikor tudod, hogy csak azért hangzik el, hogy fölkészítsen téged egy későbbi jelenetre. Uh-huh. De ez a Pittben jól meg van csinálva, és alapvetően ott mondjuk értem azt, hogy annyira pörög a sorozat, hogy nem fér bele hosszabb magyarázás, tehát ilyen hosszú karakter kidolgozás nem fér bele, hanem ott nagyon rövid időben kell update-elni a nézőt, hogy mi fog történni, hogy megértsd azt a jelenetet. Azt értem, de amikor nézel egy filmet, fú, volt a Matt Damonnak meg a Ben Affleck-nek egy ilyen Netflixre gyártott akciófilmje még fél éve talán?
0: Ja, igen, tudom.
1: Jézusom!
0: Amikor bemennek egy házba, és ott kilódnak az.
1: Aha. Hát az kegyetlen volt. Hát 10 percenként ismételgették el, hogy mi történik. De tényleg. És utána lenyilatkozta a Ben Affleck, mert mondták neki, hogy ez azért nyilván föltűnt mindenkinek, hogy a Matt Damonnak, hogy nem szokott ennyire rossz filmje lenne Matt Damonnak, és kérdezték, hogy itt mi történt. Még kis így újságírok. És mondta, hogy egyszerűen most már annyira átalakultak a filmnézési szokások, hogy az emberek görgetik közbe is a telefonjukat. Tehát mi közben filmet nézek. De van ilyen, tehát görgetik közbe a telefonjukat, és hogy mivel görgetik közbe a telefonját, mindig lemaradnak az infókról. És többször kell elismételni, hogy mindenkinek rögzüljön valamilyen info, mert az előző kettőnél TikTokon nézett sminkelős videót. És ezért menni kell tovább, mert nem. Vagy horgászos videó, teljesen mindegy. Úgyhogy nagyon durva, hogy elkezdtek, csak szerintem ez a része nem jó. Tehát elkezdesz úgy csinálni, meg ahogy pont... a közönség elkezd viselkedni. De az úttörők, meg a művészet, az pont nem úgy működik, hogy meg akar felelni a közönség igényeknek, hanem pont az, hogy mindig formabontó, hogy mindig menni, provokál.
0: Igen. Ezért jó a mozi, mert oda bemész, meg a színház is. Mert ott nem fogod nyomkodni a telefonot, legalábbis nagyon remélem, hogy ez most azért nem fog eljönni, ez az időszak, hogy ott is nyomkodjuk a telefonunkat, mert én tudja, hogy rá fogok verni nekinek a kezére.
1: Én azt mondom, hogy legalábbis én úgy gondolnám, de nyilván kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, úgyhogy majd jöhetnek SMS-ek, hogy most elértük azt a részét, ennek ez körülbelül annyira nincs szabályozva semmi már, mint a rollerek. Az elektromos rollerek, hogy ennél is elértük szerintem azt a pontot, hogy egyszerűen valami valahogy szabályozni kell. És erre több ország rá is jött, aztán Franciaországba akarják, vagy Ausztráliában, nem tudom, vagy mind a kettőben, vagy 16 éves kor alatt ne is lehessen.
0: Először az ausztrálok csinálták, és most a franciák is átvették.
1: És valójában őszintén, ahogy hallgatom az ilyen pszichológiai jellegű podcasteket, nagyon szükség van rá, hogy ne essen szét az emberi elme.
0: Jó, hát ezzel kapcsolatban tessék. Nekünk SMS-t küldene, úgy van. Alle farben!
1: Jöhetek a Bad Ideas.
0: Yep.

0: Atyaig, itt közben nagyon belementünk, de majd mondjuk nektek is. Nem, itt egyszerre szól meg a Bad Ideas-nak a vége, meg közben bármi is. Ági érkezik friss infókkal, ez teljesen biztos.
1: És amit el szerettem volna mondani,
0: na,
1: a 6 óra 22-kor kelőknek szerencséjük van, mert a vén asszonyok nyara csípős reggelekkel. Ezt akartam elmondani, ezt többször nem fogom. 7 fok van most, 24 lesz a maximum napos idő, front nem várható. És ezt ma még legalább 19-szer be fogom.
0: Igen, és most a hírek előtt van, tessék erre figyelni.
1: 6-23, 6-23.
2: 3 után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
2: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
8: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
7: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít.
9: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj? Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
10: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
11: Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bar Vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
7: Október 3-án próbáld ki élesben, amit eddig csak a fürdőszobában mertél. Karaoke estel és egy bulis DJ szettel várunk.
11: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
12: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
11: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
7: Hamarosan az Önposta ládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
13: Heti lapszámunkból.
14: Legyen minél színesebb Szeged. Falfestésekre pályázhatnak az önkormányzatnál a panelházak lakóközösségei. Korábban beton és aszfalt tenger volt, most zöld sziget a Károlyi utcai kistér. Parkolók, kosárpálya és közösségi kert épül a Szilléri sugárúti tömb belsőben.
7: Szegedi Tükör, a város és lakói.
15: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma, www.délklíma.hu.
2: Tisztelt szegediek! A Setáv Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setáv Kft.
1: Ez reklám volt!
3: Őrizetbe vették Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert a Hír TV értesülései szerint. A TV csatorna azt állítja, hogy a fideszes képviselő mellett a korábbi felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárt, Varga Bajusz Veronikát is előállították. A volt miniszter ügyvédje később a Telexnek azt nyilatkozta, hogy ügyfelét a NAV bevetési egysége Kecskemétre szállította. Hankó Balázs, aki tegnap egész nap a parlamentben maradt, hétfő este Orbán Viktor élő videójában jelentette be, hogy 7:30 előtt 10 perckor megkapta az ügyészségi idézést és meg fog jelenni a megjelölt helyszínen. Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogának felfüggesztését hűtlen kezelés miatt kérte az ügyészség. Hétfőn Sesták Miklóst is őrizetbe vették, miután önként megjelent a központi nyomozó főügyészség budapesti épületében, ahol vallomást kívánt tenni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ági, köszönjük szépen!
5: Köszi!
4: Közlekedési infók jönnek, most még jó. Ezt tudjuk mondani, most még jó.
5: Teljesen szokásos 6:30-as forgalom, élénkül ugyan, de még jól járható a város. Bevezető utak is jól járhatóak.
4: Erre mondták egy Gyűlölet című filmben, hogy most még minden rendben.
5: Igen,
4: most
5: még minden rendben.
4: Még minden rendben.
1: Támogatta a fedex.hu az emelő hátfalak szakértője.
4: És... hát, és akkor érkezel Rihannától a sör, tésztában forgatott
5: tudtam,
4: lány.
5: Annyira tudtam, hogy el kell mondanod. Orly girl in the world. Jó reggelt kívánunk, ez a mega. 6:30 perc van.
4: Úgy, ébresztő föl.

0: lennék.
1: Hát így, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra 37-es perc, vagy 6-os perc, nem tudom már most, hogy majd Torgányi Vasszony megerősíti, hogy hanyadik perc van. Na, úristen, már mindenről beszélgettünk. Egyébként 8 óra után jönnek majd vendégek, és az ételpazarlásról beszélgetünk egy picit.
2: Mert hogy egyébként ennek van a világnapja.

0: volt valami felhasználása a dolgoknak. Tehát, hogy nagyon, nálunk azért nagyon kevés kaja volt kidobva, úgyhogy mondjuk alap, tehát, hogy még nem volt elkészítve. És nálunk az sem volt divat, vagy nem tudom, szóval nem szoktuk, csak ez egy, meg ez aztán ez egy probléma is lesz, majd mindjárt mondom, hogy miért, hogy mondjuk az volt, hogy akkor elkezdtünk főzni, mondjuk édesanyám csinált vasárnapi ebédre, de akkor háromféle második volt. És ez azért volt, mert hogy ugye Málnára térdepeltünk gyerekkorunkba, hanem hogy ne kelljen utána főzni hétfőn, kedden, szerdán, tehát hogy ez a odáig az, hogy akkor legyen főtt kaja, levesből is annyit, hogy aztán tud újra melegíteni, de hogy ezeket alapvetően nem, de most ezeket általában azért kicsit túltolták, mert édesapám is azért az a típus volt, aki meg tudott tenni 8 lájtóest reggelire. Na most azért messze van a normális, hogy maradjunk annyiba, hogy 8 lájtóest beüt, tehát azért az nem jó. Szóval, hogy ezeket a kajákat, hogy inkább az volt nálunk, hogy inkább megettük, ami már nem biztos, hogy egészséges, hogy még azért a 30 napos valami zsíros húst egyé, vagy kóbász, vagy nem tudom mit, csak hogy ne kelljen kidobni.
1: De ez a fantasztikus, szerintem a fantasztikus történelmünkkel is összefügg azért itt Magyarországon.
0: Ó, hát ez biztos.
1: Én nem gondolnám, hogy ez teljesen elválasztható lenne tőle, főleg az idősebb generációknál, és az ő szüleiknél, tehát hogy ahonnan ők hozták ezt a, uh-huh. ezeket a szokásokat.
0: Nyilván.
1: Szóval azért, hogy mondjam, voltak azért hányatatott időszakok Magyarországon, amikor mondjuk nem tudtál ilyen gyorsan élelmiszerhez jutni. És nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, tehát amikor nem volt még ennyire stabil és mondjuk gépesített és automatizált mondjuk a mezőgazdasági termelés, meg az ipari termelés, meg az eleve az élelmiszeripar nem volt ennyire tényleg én hát nem tudok jobb szót automatizált, akkor hogy kisebb mennyiségben, kisebb volumenben tudtak, és mondjuk nehezebben jutottál hozzá egy adott élelmiszerhez. Nyilván ennek van hátulütője, és nem kettő, de most nem erről beszélünk. Tehát, hogy az, hogy a raktározás és a felhalmozás az idősebb embereknél az egy alap. Mert egyszerűen az volt, hogy nem tudhatjuk, hogy holnap lesz-e, vagy holnap után lesz-e. Ezért tele kellett rakni a kamrát, hogyha valami le van árazva, abból veszünk 20-at, akkor nem egyet veszünk. Viszont a mi generációnk, de az utánunk következő, meg aztán pláne, mi még azért tartjuk otthon, 40 éves vagyok, tehát mi még, nálunk az van, hogy azért van száraz tészta, még egy biztos. Tehát, hogyha megvan bontva, akkor egy még van. De mi is már csak egyet tartunk mindenből pluszba. Viszont azért emlékszem, amikor bementem még a nagymamámnak a kamrájába, hát ott nem, tehát mit tudom, porleves, tudod, az instant, hogyha csak gyorsan kell valami meleg, abban volt egy teljes ilyen csík, tudod, amivel így berakják a polcokra, az egész karton csík ott volt. És ez a mai napig emlékszem, ott volt szemmagasságban, és akkor ugye nagymamámnál még nagyon sokat főzött be, tehát akkor jó, akkor lehullott keresztanyáméknál a cseresznye, vagy elkezdtünk cseresznyét szedni, akkor cseresznye befőtt. Abból 80 üveg, tehát hogy ez, de akkor még akkor a savanyúságban is, mert ez egyébként ez nem ilyen divat, hogy valami, ez egy tartósítási eljárás, a fermentálás, mm-hmm. meg a savanyítás, így nem ment tönkre régen, amikor mondjuk nem volt még bedugható mikro, vagy bedugható hűtőszekrény, akkor így nem ment tönkre, tehát hogy vannak ez, úgyhogy ez szerintem ez abszolút generációs különbség, mi meg bármikor bemegyünk, vagy hát az én generáció már úgy gondol, hogy bármikor bemegy a boltba, megveszik kész, hogy mit halmozzak föl belőle, ugye? Ugye ez a generációs különbség, meg hát az, hogy most azért aránylag mi itt Európában azért igencsak a jóléti társadalomban élünk.
0: Igen, tehát hogy azért nálunk is bőven van.
1: Kivéve Hankó Balázs.
0: Igen, hát ő ugye elindult.
1: Én most megnézi, hogy milyen máshol lenni.
0: Hát,
1: jó,
0: hát
1: na mindegy, ezt most csak ilyen, csak úgy hozzáfűztem.
0: Szóval, hogy az, hogy tényleg ezek a befőttek lekvárok, az nálunk is, tehát hogy az a elrakod, de ugye az a baj, hogy túl sokat raksz el. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy én a kamerába pakoltam idén, és szerintem találtam, hát nem akarok hülyeséget mondani, de 2010-es lekvárokat meg befőtteket simán gond nélkül. Tehát, hogy az a baj, hogy nem, tehát, hogy abban a tempóban nem bírod őket fogyasztani, mert hogy amit te is mondasz, hogy ott van a boltba is. És hogyha ha boltba mész, mert ugye impulzív vásárlás van, tehát meglátod, akkor nem az eszedbe, hogy hú, hazamegyek, és majd otthon milyen jó, mert lehet, hogy elraktam valami megybefőttet, hanem meglátod, egy jó megybefőtt, és már rakod is bele.
1: Fú, nálam, de én olyan spúr vagyok, te.
0: Hát, azt hát, látszik is rajtad.
1: De nem úgy vagyok spúr, tehát ételekbe, tehát én annyira rühellek kaját kidobni, hogy ezt nem tudom elmondani.
0: Hát nálunk sincs ilyen.
1: Abból nem csinálok gondot, hogy mit tudom én, van otthon, elfelejtettem, hogy van otthon, és akkor viszünk még egyet, azzal semmi gond nincsen. De az, hogy ha ki kell dobni ételt, azt fú, de utálom te. Tehát megfőzünk, és akkor tudod, még a munkádat is belerakod.
0: Igen, tehát az energiát, az időt, a mindent belerakod, pénzt, és

0: aztán kitalálod, hazaviszed, megpucolod, összerakod, és utána fogod, azt kidobod mondjuk a harmadát. Na, attól vagyok rosszul.
1: Olyan, olyan nincsen. Igen, ez egy probléma. Na jó, hogy állunk ezzel, hogyha valakinek van ezzel kapcsolatban bármilyen típusú hozzászólások, az küldje nekünk SMS-ben.
0: 0-32-99-88-88, és a kötelezőket meg el sem mondtuk. Belefélünk?
1: Hát nem. Belenyomjad.
0: Jó, kérlek szépen, lesz egy játékunk 7 óra után. Ez egy zenefelismerő játék, zene meg a szöveg. Classic Grill Szeged étterem játék, a 10 000 forintos meghívás. Valamint lesz 8 óra után Árkád Szeged hangvadász játéka, ez pedig 15 000 forintos Árkád vásárlási utalvány. Minden segítséggel 5 000 forint leugrik róla.
1: Bizony.
0: Ezek lesznek, és majd egy szót kell elküldeni nekünk 7 óra után a mi saját játékunkra, a zene meg a szövegre. Majd nem tudjuk,
1: egy
0: még
1: csomó,
0: melyik mi, szó.
1: Egy csomó tök olyan információ van, amit nem is nagyon tudtok mit csinálni hirtelen, de majd higgyétek el, hogy kisimul ez.
0: Nem.
1: A 8. órában, ami 7 óra után van.
0: Ebben a műsorban nem fog semmi kisimulni.
1: Vagy mi? Én már össze vagyok itt zavarodva egy kicsit. A Kék nevezett együttes érkezik?
0: Hát ja, ez a... Ja. Az összes rizs.
1: Igen, tükör, fordítások, világnap is ma van.
0: All rise, jó reggelt!

0: Yep. 3-7-es múlt 2 perccel, és közben kaptunk egy üzenetet. Rosszi, szeretnénk közölni, Makai úton, Kavics utcán elütöttek egy motorost. 6:40-kor, ez most történt 7-es perce, és itt valószínűleg olyan káosz lesz reggel, mindenki próbálja meg korábban indulni, hát ezt most így nem fogom tudni, vagy hát nem tudjuk,
1: ne
0: ezt most
1: korábban.
0: Elmondjuk.
1: Te már itt vagy.
0: Én már nem tudok korábban indulni, de nem is ezt akartam mondani, hanem hogy hát valószínűleg miatt az ott az izgalmasabb lesz. Jó, aki hallja és most még úgy gondolja, hogy el tud indulni korábban, akkor azt tegye meg. Jó, tehát deszkiek, szőregiek. És akkor ne zárjunk ki senkit a többiek közül, lehet Tiszaszigeti is, Újszent Iváni, Klárafalva vagy Ferencvárosi. Sőt, akik Makóról jönnek, azokat is, és akkor lefettem a térséget, akkor 43 felől jön.
1: Egyébként a Google Maps-en jelölve is van már, hogy ott van egy baleset, úgyhogy...
0: Jó, óvatosan meg erre akkor számítsunk, hogy ott akkor lassabb lesz a
1: így
0: dalag. Bízunk benne, hogy a nagyobb nagy baj nincsen, meg a helyszínen is gyorsan lezajlik. Na, lapszemle, férfi, mit szólsz hozzá? Én már mondhatom is.
1: Mondjad.
0: Hagyomány, néptánc és zene. Oh, ez lehetne a mi műsorunk címe is, de biztos, hogy nem. 3 napon át várja vendégeit a tápai búcsú. Kérem szépen, szeged.hu-n egy cikk erről, milyen program, ki mit várnak, 150 táncos, tűz, zsonglőr, show, és mindenféle izgalmak.
1: Én szeretek oda menni, mi szoktunk minden évben. Szerintem van egy hangulata kakasos nyalunkán.
0: Hogy nem.
1: Na. A szeged.hu írta meg, hogy Radnóti Diák nyerte az Európai űrügynökség külön díját. Kérlek szépen, Víg István Csaba, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium diákja, az Európai űrügynökség külön díja, egyik prize külön díját nyerte meg, nem tudom kiolvasni, úgyhogy ez így jó lesz. Kérlek szépen, a projektnének a címe,
0: na?
1: Ez egy diákról beszélünk, egy Radnóti diákról.
0: Igen.
1: Kozmikus távolságmérés különleges szupernovák segítségével. Na. Köszönjük és gratulálom.
0: Ennek a Novák Zoli biztos örül.
1: Szeged.hu
0: Jó.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.

0: Az öreg Shawn Mendes fia, az ifjabbikat hallottuk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Makai úton történt egy baleset Kavics utca magasságánál. Ottan történés van, úgyhogy ott sor lesz, torlódás lesz, késés lesz.
1: Egyébként, hogyha autóban ülsz, akkor tudd, hogy vénasszonyok nyar a csípős reggelekkel. Tetszik, utoljára mondtam el. 9 fok van, vagy valami ilyesmi. 24 lesz a maximum napos idő, és front nem.
0: És 6.50. 6.50. Jó reggelt.
2: Támogatta a Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség.

0: Ingyenes online programokkal segíti az Amigos a gyerekekért alapítvány a kórházban és az azon kívül gyógyuló fiatalokat. A foglalkozásokon a 12 és 18 év közötti diákok új országokat és nyelveket fedezhetnek fel, felkészülhetnek az iskolai feladatokra és közelebb kerülhetnek a leendő hivatásuk megtalálásához. Raposa Renáta projektmenedzser elmondta, az egyéni foglalkozások mellett csoportos programokon is részt vehetnek a kamaszok, ahol egy kerettörténeten keresztül ismerhetnek meg idegen nyelvet.
1: A kalandos.amigos.hu oldalon vannak különböző kurzusok, olyan e-learning online tanulásos tananyagok, amiket olyan kórházban vagy otthon gyógyuló gyerekek is tudják használni önállóan, akik olyan városban vannak, ahol még nincsenek amigók.
0: Több mint 4,6 millió forint gyűlt össze a Szent Ferenc jótékonysági főzésen Szegeden, amelynek bevételével a ferencesek által fenntartott szegény konyhát támogatják. A Szia Kávézó közösségi oldalán azt írta, a rendezvényen a ferences testvérek, családok, cégek, iskolák, szervezetek, önkéntesek és baráti társaságok is együtt töltötték a napot. A résztvevők főztek, ettek, beszélgettek és nevettek, miközben egy közös célért gyűjtöttek, hogy segítsék azt a szegény konyhát, ahol a rászorulók nap mint nap ételhez, figyelemhez és segítséghez juthatnak. A 2024-es Most vagy soha című filmre adott állami támogatás felhasználásával kapcsolatban is nyomozást rendelt el a Nemzeti Adó és Vámhivatal költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt, adta hírül a Telex. A film az 1848. március 15-i eseményeket dolgozta fel fikciós elemekkel, és eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk, a rendező Lód Balázs volt. Összesen körülbelül 164 ezer jegyet adtak erre a mozikban, a kritikusok negatívan fogadták, és az IMDb felhasználói 10-ből mindössze 2,3 csillagos értékelést adtak a filmnek. És végül

0: millió dolláros bevételt ért el a hétvégén. Azért küldték újra a mozikba a filmet, hogy felcsigázzák az érdeklődést a decemberben esedékes következő rész, a bosszúállók Dr. Doom ébredése előtt. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Köszi, Ági! Na, azt mondja, hogy ami első és legfontosabb, Makai úton történt egy baleset Kavics utcánál. Hát most már az ilyen sárgás-piros asan néz ki, úgyhogy aki tud, az hát induljon el korábban, vagy amit itt a üzenet is maradt, hogy szóljon, hogy késni fog, nem tudjuk mekkora ott a káosz egyelőre.
3: Ami biztos, hogy Dorozsmán is élénk a forgalom, Dorozsmai úton, a bevezetőkön egyébként is, az 55-ösön, az Agyűj úton, és... Hát igen, igazából minden a Szabadkai úton is énekül a forgalom, valamint ott a Székelysor új híd és régi híd környékén is. Vigyázzunk oda!
2: Na kérem szépen, egy olyan ember jön, meg egy olyan dal, amit én nagyon szerettem, és ez nem egy túl gondolt szövegileg, de én szeretem a My.
3: Akkor ez a tied.
2: Armand van Helden. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7-es óra 0-0-0-0-0-0.
1: A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Tetőt készítünk az

0: Na kérem szépen, Coldplay segített itt nekünk mindenbe. Egy SMS falba is, mert kicsit összedőlt itt a rendszer.
1: Akkor kezdem én, jó?
0: Mondtuk, hogy valami van. Na, nézzük meg.
1: Sziasztok, jó reggelt! Az ötösön kifelé haladó az autópálya után egy szemétszállító elkaszált egy autót. Elég nagy a torlódás, mindenki óvatosan, sziasztok! Ez egy hangüzenet volt, és hát elkezdtek jönni az SMS-ek is. Szőreg teljesen bedugult, egészen a Szerb utcáig áll a sor vége. Ott egyébként az valószínűleg egy gázolás volt, motorost ütöttek el a Kabucs utca környékén, tehát ez azért lehet, ugye többen, akkor az ötös út bevezető szakaszán az M43-as körforgalom előtt is van egy baleset, ott is torlódás van, úgyhogy hát alakul a buli.
0: Mindenhol. Tehát ezt mondtuk, hogy óvatosan tessék közlekedni. De most az lehet, vagy nem hallgattok ránk, ami nagyon kellemetlen nektek, mert ugye hát nem én állok ott a sorban, hanem ti. Szóval, hogy ez nagyon nem jó, hát vagy nem hallgattok minket, az még rosszabb.
1: A nektek. Nagybani körforgalomnál is egy baleset történt. Ott is torlódik a sor, már a Fehér tó után ér a sor vége. Sziasztok, ezt is most kaptuk, úgyhogy
0: yep.
1: Hát csodás reggelt mindenkinek.
0: Illetve még azt mondjuk el, hogy itt az SMS falon volt egy kis pitty-pitty, és emiatt lehet, hogy akik már korábban küldtek nekünk SMS-t a születésnapos, azok még nem értek ide. Vagy nem tudjuk, hogy később ide érnek-e. Küldjétek-e még egyszer, az a biztos.
1: Jó, 06-32-99-88-88, ide jöhet mindenféle, és egyébként játszani is fogunk.
0: Tényleg, játszani is fogunk. Ott már most mond, ír valami szót, már kitalálhatunk.
1: Zene meg a szöveg, játék. Az a lényeg, hogy fölismerd a zenét és előadót, tehát előadós dalcímre leszünk kíváncsi, elmondod majd, hogy te a zenét akarod hallani, vagy az éneksávot akarod hallani, azt honnan játsszuk le neked, tehát mondjuk egy 10-től kapsz 10 másodpercet, és abból rá kell jönni, és akkor a Klasszik Grillnek kaphatod meg, Klasszik a szerb étteremnek kaphatod meg a 10.000 forintos vásárlási jutalványát, vagy hát ilyen étterem meghívását, úgyhogy küldjetek el SMS-ben a szót, hogy
0: körte!
1: Körte 06-32-99-88-88.
0: Jó, úgyhogy ennyi. Deszken túl áll a forgalom, traumamentes napot küldte nekünk Évi.
1: Igen. Az már mindegy.
0: Az már. Nekünk az lesz, de csak ugye, ti tartsatok ott ki, ott hát az csodálatos lesz.
1: 4.30-kor keltem, milyen traumáról beszélsz, már akkor meg volt.
0: akkor tönkre voltál menve.
1: Jó, a Körte szót várjuk a zene meg a szövegjátékhoz.
0: Azt mondja, de hogy milyen időjárás
1: lesz, mert szépen
0: az a vége.
1: 24 a maximum napos időfront nincs.
0: Na, úgyhogy ez lebegjön a szemünk előtt.
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztosítás.

0: Street, Lamina volt. Sziga Light, 88-ban jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggelt.
0: No, kérem szépen, telefonáltak itt nekünk közlekedésügyben már, hogy ugye most mindenhol baleset van, ez úgy néz ki, ez a új menő. Na mindegy, a Makai úton elméletileg azt mondták itt nekünk telefonba, hogy leterelnek mindenkit a szervízútra, ami azért jó, mert ugye ott állnak, de hogy ott a buszok is ott mennek, meg a kamionok. Az már ugye egyre extrább, úgyhogy ott nem kis torlódás van már most gyakorlatilag. Hát most ott egészen már ki, a 43-as, ami túllóg már ott a lakott területen, ott már ott áll a sor, akik deszk felől jönnek. Hát az jó móka, illetve mi történik még, Dániel? Hol van még baleset az ötösön?
1: Hát ott is deszik. Nagy Baninán is, ugye.
0: Igen. Ott is történt egy baleset, úgyhogy ott is áll a sor.
1: Szóval jó reggelt, igen.
0: Ez ilyen kakuk marci. Jó, játszani fogunk, aki szeretne velünk játszani és nyerni 10.000 forint értékű Classic Grill
1: utalványt. Vagy vacsora meghívás, vagy
0: hát étel meghívás, így van. Szed, így van. Akkor kell nekünk küldeni a körte szót SMS-ben.
1: 0-30-299-88-88.
0: És nem ok nélkül a körtét kellett, mert hogy az ételpazarlás világnapja van ma, és ennek kapcsán aztán érkeznek majd vendégeink 8 óra után, akikkel ezzel fogunk foglalkozni.
1: Erről is kicsit,
0: erről is lesz majd
1: van.
0: Szó, hogy ezt így hogy csináljuk, mint csináljuk, hogy lehet ezt jól csinálni leginkább. Az ételpazarlást, azt nem tudom, hogy az ételpazarlást szerintem sehogy nem lehet jól csinálni, de hogy ezt elkerüljük, azt, hogy lehet jól csinálni.
1: Mert irgalmatlan mennyiségű kaját kidobunk egyébként, és a kidobott ételeknek a 40-50% az zöldség-gyümölcs. Ez mondjuk érthető, tehát azért láttam már brokkolit, gondolom. Amit így beraksz a hűtőbe, mert jó lesz ez majd. Most láttam egy nagyon jó brokkolis receptet, azt most megcsinálom, mert egészséges, és úgy, ahogy van, dobott kifele bepenészedve, vagy mondjuk veszel egy, amit én szoktam csinálni, veszek egy zsák csiperkét, berakom a hűtő aljára, és elfelejtem, hogy ott van, majd az a rendelte úgy, ahogy van, kidobom. Tehát hogy az a baj, hogy én is benne vagyok ebbe az ételpazarlásba, pedig én azért tényleg próbálok figyelni, de ezt egyszerűen ebbe sajnos
0: igen, az a, szerintem az a legnagyobb probléma ebbe, hogy ezt így tudatosan kell neked is, hogy amikor már megveszed a gombát, akkor már tudd azt, hogy te abból mikor, mennyit és hogy fogsz felhasználni. Tehát, hogy ez a baj ezzel szerintem leginkább nem. Tehát, hogy, mert hogyha még anyagilag úgy is állsz, hogy meg tudod magadnak engedni azt, hogy megveszed azt a gombát, de hogy akkor tényleg előre kell annyira gondolkodni, hogy azt mondod, hogy jó, rendben, akkor holnap gombapaprikás lesz, vagy nem tudom, rántott gomba, teljesen mindegy, de hogy akkor arra ott azt oda dedikáld azt a valamit, tehát ez a tudatosság az, ami hiányzik belőlünk leginkább, nem?
1: Igen, hát a tervezés hiánya, meg a túlvásárlás az egyik ilyen a háztartási szinten, ami ilyen problémát okoz. Az, hogy mondjuk bevásároló lista nélkül mész el bevásárolni, nem gondolod át, tehát nem nézed meg, én mindig meg szoktam nézni a kamrát, meg a hűtőt, hogy mi az, amit vennem kell.
0: Igen.
1: Én eleve így indulok, akkor az akciók, ugye az a baj az akciókkal, hogy arra ösztönöz valakiket, engem mondjuk nem, hála jó Istennek, hogy így erre immunis vagyok, de hogy az impulzus vásárlásra. Hogyha valaki nem olyan kényszeres, mint én, akkor képes impulzus vásárolni, csak azért, mert le van akciózva. Uh-huh. Tehát ez is egy alapprobléma, ugye, mert megveszed, de csak azért, mert akciós, de hát valamiért az akciós, valószínűleg azért, mert közel lejárati idő. Tehát megveszed, fogalmad nincs, hogy mire fogod felhasználni, csak beleraktad a kosarba, és ennyi volt. Tehát azt már dobod is ki az a lendülete, elég lenne már ott a Lidl melletti kosárba beledobni, érted?
0: Nem, vagy csak kifizeted és ott hagyod.
1: Igen. De a másik ilyen egyébként, amikor túl nagy adagokat főzöl, tehát az is egy probléma tud lenni, hogy te most előrelátó vagy, és most kettőtökre megfőzöl 3 napra. És lehet, hogy beleszaladsz olyanba, hogy egyszer nincs időd megenni már az utolsó adagot, vagy nem kívánod, vagy előbb bevenészedik, mint gondoltad, és akkor azt is hajítod kifele. Szóval ez is, amikor előrelátó akarsz lenni, és előre meg csinálni egy ételt, hogy na majd azt tovább fogod enni, azt is ugyanúgy kihajítod végül.
0: Így van. A lényeg az, hogy amit én szabálynak így felállítottam magam, hogy éhesen soha az életben nem menjél bevásárolni. Mert ott mindenféle olyan dolgot meg fogsz venni, amire egyrészt semmi szükséged nincsen, másrészt meg úgyse fogod a büdös életbe se felhasználni, semmire se. Na, gyorsan még akkor elmondjuk még egyszer, hogy mindenki óvatosan közlekedjen, a Makai úton teljes a káosz, mindenkit terelnek, mentőként itt írják nekünk SMS-ben. Jó?
1: Adjú, szokásos káosz. Fehér tévú itt már, szokásos.
0: Óvatosan! Na.
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszerészet.

0: Ez volt az Ain't Nobody, itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk, Kati telefonált nekünk, és mondta, hogy aki jön befelé, és legalább a benzinkútig elér, ott a kameratöltésre át tud menni elméletileg, és ott aztán a Margit utcán be tud osonni Újszeged felé. Ez ott vékonyka, meg egy sávos, de ott óvatosan, de lehet kerülni. Tehát a benzinkútnál le, kameratöltés át, Margit utca. B-verzió. Segítettünk. Kösz, Ati, és szívesen.
1: Jó,
0: milyen időnk lesz ma?
1: Kérlek szépen, 24 lesz a maximum, napos idő, front nem.
0: Éljen!
2: Támogatta a Gyomán Drüdi német nyílászáró gyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
3: Napközben dolgozol? Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül,
3: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
6: Ősszel könnyen helyrehozhatod.
5: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.újházbodrogi.hu.
7: Új magyar ős bemutató, féktelen Queen Musical, operett sztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operett gála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
8: A környezetet kizárva szeretnél lépcsőzni, futógépezni, súlyzózni? Nálunk egyedül is jól elleszel. Önálló edzésedhez 1500 négyzetméteren várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
9: Fedax Kft.
10: Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márka független professzionális emelőhátfaljavító központ. Fedax Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
11: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
12: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócás K. Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
13: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
14: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
15: Figyelem!
16: Figyelem!
15: Figyelem!
16: Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtőklímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
17: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
18: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló, és feszengenék is.
19: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
18: És a segítség kell?
19: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
20: Házgyüm & Fitness Szeged, Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
21: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
22: Ha vadétel, akkor stűszivadász.
0: ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüssi Vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
1: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
22: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden! Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
23: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
24: Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászáró Gyoma Endrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
25: Ez reklám volt.
26: Baleset történt Szegeden a Makai úton. Hallgatunktól úgy tudjuk, hogy elütöttek egy motorost a Kavics utcánál. Szintén baleset történt az ötösön kifelé haladva az autópálya után, ott egy autó és egy szemétszállító ütközött. Torlódásra kell számítani. Veterán járművekkel telik meg a Szegedi Nemzeti Kajakkenu és Evezős Olimpiai Központ területe szombaton. Ekkor tartja a Délalföldi Veterán Jármű Egyesület az idén záró veterán jármű találkozóját. 37 helyszín csatlakozott idén a Szaunázók hétvégéje esemény sorozathoz, amelyet szombaton és vasárnap rendeznek meg országszerte tematikus programokkal. A Szaunázók hétvégéjéhez csatlakozott fürdők listája és részletes programja a Fürdőszövetség honlapján érhető el. És végül megszületett Paulin Barbara modell és Dylan Sprouse színész első gyermeke, egy kislány. Családjukon kívül rengeteg rajongó várta már a pici érkezését, így milliók osztoznak az újdonsült szülők örömében. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
25: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
27: Köszi Ági az infokat, közben itt aprikáltuk már az RDS-t.
28: Köszönjük szépen. De csak bocsánat, hogy közben itt annyira felforgás van itt.
27: Na.
28: Fennforgás van.
27: Fönn van a
28: közlekedésben, úgyhogy...
27: Féltek oda. Baki úton, amit Ág is elmondta, mi is elmondtuk, óvatosan ott mindenki, illetve régi ötösön is történt ott kukás autó kontra autó mutatvány van. Légy szíves óvatosan közlekedni, hogy ne ilyen legyen már minden reggel, jó? Na és akkor közben pedig Marcsit van velünk a Tempotaxitól. Halló, jó reggelt!
29: Jó reggelt, sziasztok! Nagyon erős a forgalom. A Széksorsi, a Bajai úton, a 47-esen is temérdek az autó, a Makai út teljesen be van állva. Sajnos a városba érve sem más a helyzet, torlódik a Csongrádi, a József Attila és a Kossuth Lajos Sugár út közlekedése is, a Tarjáni csomópontok is mind beálltak, és a hidakon is lassan lehet haladni. A Felső-Tiszaparton folyamatos a kocsi sor, Tiszalajos körút közlekedés, a Dugonics téri kettős körforgalom és az Árvízi emlékmű között gyakorlatilag áll. A klinikák és az oktatási intézmények környékén nagyon nehéz egyáltalán mozdulni, és rengetegen parkolót keresnek, ezzel ugyanúgy föltartják a forgalmat. A felsővárosi Tarjáni csomópontok is be vannak dugulva. Az Agyai úton és a Főfaszoron mérik a sebességet, valamint továbbra is tart a vízvezetéket érintő munkálat a József Attila Sugár út végén. A belső szervéz úton emiatt útszűkülettel kell számolni az Uzsoki és a Bártfai utca közötti szakaszon. Balesetmentes jó utat kíván a Tempotaxi.
25: Támogatta az Alvás Stúdió, ágy, matracszak üzlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matracszal kezdődik.
27: Na, kérem szépen, köszönjük az információkat. Makai útnál, a Kamaratöltés felé, Margit utcán keresztül lehet kerülni, ha valaki szeretne.
28: Így van. Eminemmel és a Houdinivel megyünk tovább. Jó reggelt kívánunk. 7 óra 30 perc van már. Hogy repül?

0: Jonas Blue-t hallottuk itt a 88-ban. Jó reggelt, most pedig...
1: Jön a zene, meg a szöveg a Rádió 88-ban. A mai játékosunk...
2: Hello.
0: Erika, ha minden jól megy itt a vonalban. Hello, hello, jó reggelt.
2: Igen, szia. Erika vagyok.
0: Hello, hello. Na, kérlek szépen, zene meg a szövegjáték. Feladat nagyon egyszerű, nem tudom, ismered a játékot. Kérlek szépen, az fog történni, hogy van egy 3 perc 12 hosszú zenénk. Te kiválasztatod azt, hogy az ének vagy a zene sávból szeretnél-e hallgatni 10 másodpercet, és azt is ki tudod választani, hogy hova rakjuk ezt, honnan indul.

0: Jó, kedves. Figyelj, mutatom, hogy mi az ének rész. Íme. Ez már az. Sajnos, de...
1: Sőt a nap egy felhőn fekszem, rózsaszín napszemüvegben.
0: Éppen elcsíptel a végét. Na, mi volt ez? A dal cím meg az előadó kell nekünk.
2: Na, az most nem fog menni.
0: Nem? Vagy annyira ikonikus nem. Hangja van a férfinak, hogy így ezt... Napszemüvegben, azt mondja.
3: Annyit tudok segíteni, hogy a Csipa a művész neve. Ennél többet
0: nem tudom, mit segített rajtad, de...
2: Hát sokat nem.
0: Nem nagyon. Nem. Figyelj, megmutatom még egyszer, mert jó, milyen rendes gyerekek vagyunk. Figyelj.
1: Sőt a nap egy felhőn fekszem, rózsaszín napszemüvegben.
0: Na, így semmi? Még egyszer se, sose semmi?
2: Nem.
0: Nem.
3: Oh, sajnáljuk, akkor nem tudjuk odaadni.
0: Figyelj, mutatom, hogy mi lett volna. Ez a Hooligansnek a Paradicsom című dala lett volna. Jól.
3: Sajnáljuk.
2: Köszönjük, biztos nem találtak. Köszönöm a lehetőséget.
0: Oké, okay, mi köszönjük, hogy játszottál velünk. Szép napot.
3: Szia.
0: Hello, hello. Na kérem szépen, hát ugye ez, tegnap is kaptunk ilyen SMS-eket, miután lejátszottuk ezt a játékot, hogy ez egyszerű volt. Hát persze, annak, aki tudja, annak persze,
3: hogy
0: egyszerű.
3: Furcsa, hogy kaptuk egy SMS-t, hogy valaki játszani akar, és végig azt éreztem, hogy le akar rászni.
0: Igen. Kik ezek? Mi?
3: Kik ezek? Erika, szép napot neked, lehet, hogy dugóban állsz azért, ugye?
0: Így van.
4: Támogatta a Classic Grill szervéterem Szeged első paráskonyhája.
0: Na, és akkor villám gyorsan közlekedjünk még egyet. Hát nem változott sokat a helyzet, az a helyzet, hogy nem változott sokat.
3: Jó, a Makai út az teljesen, hát ez... teljesen durva, deszk felé is már gyakorlatilag addig állsolt deszkig, Szőreg irányába. Ott tényleg ott ez a baleset, ez teljesen fölborította a reggelt. Az Agyi út az teljesen szokásos, a Sándorfalvi út ugye az is be van állva, egészen a Csongrádi sugárhídig tart a sor, és most már a Szabadki út is szépen alakul, valamint a Dorozsmai út is. Hát...
0: Ez lassan eljutunk oda, hogy biciklivel vagy gyalogkel mentek dolgozni, és akkor odaértek időben. Jó? Ügyesen, okosan mindenki.
4: Támogatta a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen. Yeah.

0: Jó, akkor nem muszáj. Megjöttek már vendégeink, akikkel 8 óra után fogunk majd beszélgetni mindenféle ilyen ételpazarlásokról, amiket nem kéne, hogy csináljunk, de hát azért csináljuk, mert mi ilyenek vagyunk emberek. Nem tudunk kezdeni. Közben telefonok. Közlekedés ügyben persze. Kiskörúton se nagyon működnek a lámpák, kérem szépen. Ott az Annak úttól visszább egy kicsikét a centrum környéke, ott se nagyon mennek. Emiatt ott is szépen beállt a sor, ahogy kell, úgyhogy ott is káosz van. Illetve Kálvária és a Nagykörút sarkánál is csodálatos dugók alakultak ki. Úgyhogy már most nem is mondjuk el, hogy mi hol van, mindenütt dugó van, arra kell számítani, jó?
1: Igen, minden bevezető úton, tehát az Algyői út szokásos most már befele, kifele, Szabadkai út, Dorozsmai út is szépen alakul, és hát az szerintem nem is beszéltünk még ott a Székesor környékéről, de az most egészen jónak tűnik, de nem lesz jó, az se.
0: Hát ha egyszer megindulnak onnan deszkfelő, akkor az se lesz jó.
1: Azért mondom, hogy itt valószínűleg azért egy kicsit kisebb a forgalom, mert ott föltartják őket a temetőnél ott Szőregen.
0: Jó van. Hát nagyjából ennyi. Óvatosan tessék közlekedni, jó? És akkor meglemórjék meg itt.

0: Köszönöm szépen, Ág érkezik friss információkkal, és van még közlekedésünk. A Szabadkai úton, kérem szépen, a Muravárosi körút sarkánál 3 autó ütközött össze, csak hogy legyen valami izgalmas a ma reggelbe.
1: Ami még izgalmasabb, ma is van időjárás.
0: Ne!
1: 7 fok, 24 a maximum napos időfront nem lesz.
0: Sejtettem.
2: Támogatta a Ház Gym és Fitness. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: 3 szegedi sztori, 1 kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Nem csak akkor számíthat ránk, amikor beteg. Pingvin Patika. Az egészség partnere a mindennapokban.
6: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
7: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új páciense annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent Fogászat. Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
8: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítés mentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT. A szegediekért vagyunk.
2: Ez reklám volt.
3: Társadalmi célú hirdetés.
9: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
3: Ez társadalmi célú hirdetés volt.

0: Amszterdán ünnepli 30. születésnapját a Szegedi Grand Café. A kerek évforduló alkalmából egész héten koncertekkel és kötetbemutatókkal várják a vendégeket. A hét csúcspontjaként szerda este 7 órától egy filmbemutatóval egybekötött kiállítás megnyitót is szerveznek, amik a Grand elmúlt 30 évét mutatják be. Török Dénes, az üzemeltető Képszínház Alapítvány kuratóriumi titkára felidézte, a hely 1996. szeptemberében művészmoziként nyitott meg, az irodalmi és zenei műsorok felé viszont csak az elmúlt évtizedben kezdtek el jobban nyitni.
1: Egyrészt lesz egy archivfotókat, plakátokat összegyűjtő kiállításunk, ez nyilván hosszabb ideig látható lesz majd, illetve aznap este bemutatunk egy filmet is, több mint 40 órányi anyagot forgattunk, interjúkat különböző szereplőkkel, akik szerepet játszottak az elmúlt 30 évben, és ebből készítettünk egy-egy órás filmet.
0: A Szegedi Regionális Nyomozóügyészség bírálja el azokat a feljelentéseket, amelyeket Fürst Pál korábbi főügyész állításai, illetve az úgynevezett aranykonvoj ügy miatt tettek. A Vidéki Prókátor nevű oldalán Fülöp Botond arról számolt be, hogy átvette az eljáró hatóság kijelöléséről szóló határozatot. A Poszt szerint a központi nyomozó főügyészség a szegedi testületet jelölte ki az ügyek elintézésére. Az úgynevezett aranykonvoj ügy idén márciusban robbant ki, amikor a hatóságok vecsésnél lecsaptak egy Ukrajnába tartó készpénz és aranyszállítmányra. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés hétfőn immár másodszor nem szavazta meg a jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Most ismét rajta a sor, hogy a lehető leghamarabb új jelöltet állítson, és ezt meg is fogja tenni. És végül Rádió Rádió címmel jelenik meg az Erasure új stúdióalbuma. A világhírű brit szintipop duó 20. lemeze 2027. márciusában érkezik. A dalokat egy tavaszi európai turnén mutatják be. A koncertsorozat április 25-én Cardiffban indul. Az Egyesült Királyságbeli állomásokat a londoni O2 aréna zárja. Majd következik Németország, Dánia és Svédország. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Köszönjük szépen az információkat.
4: Itt vagyok én is, csak elmentem.
3: Jó van, csak elmentél, Bori. Na mindegy is, de nem hoztál legalább. Oké, közlekedés. Ami három történés van, amin kicsit megakasztottam ma reggelt. Az egyik ugye Makai úton történt, ahol egy motorost gázoltak, emiatt még mindig ordinári nagy sor van minden irányból, leginkább befelé, de a kifelé menőket is terelik rá a szervizútra. A Makai úton, akit közlekedik, azoknak kitartást kívánunk.
4: De az a jó, hogy ez a sor lassan beér egyébként Újszegedre.
3: Így
4: tehát,
3: van,
4: teljesen
3: most már.
4: Újszegedre, tehát lassan ott a
3: na most gondolj bele, hogy valaki az alsóvárosra jönne ide, az most éppen már lassan el fog késni. Tehát aki 8-ra ment, ott áll a sorba, az már bukta buli. Na, aztán közben lett még a Szabadkai úton is egy baleset, nem messze ott a Móravárosi körútnál, három autó ütközött össze, hála a jögnek, ott olyan nagy kavarodást nem okozott, mint az az ügy, ahol is egy kukás autó találkozott egy másik autóval, ez már végigírtosnak adta bevezető részén, Nagybani piac környékénél van, ott már mintha enyhülne a sor, de még mindig ott is álló háború van, úgyhogy óvatosan. Ez a három, amit itt, ez a nagyobb.
4: Szóval, akinek igazán jó reggele van, az a biciklista.
3: Így van. Vagy aki már beér dolgozni mondjuk 6-ra. Igaz? Egészségünkre.
2: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
3: Na kérem szépen, hamarosan étert pazarlunk. Vagyis, hogy inkább nem.
4: Megpróbáljuk nem pazarolni. Gracie Abrams-szel megyünk tovább. Ez a mega... meg a Desert True, vagy That's So True, teljesen mindegy, nem ismerem. Jó reggelt!
3: 8 óra van kereken, jó reggelt!

0: Na, Dániel, most már tudod, melyik zene volt ez?
1: Igen.
0: Na, hát akkor így. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a Mega 8 óra 2 perc van, megérkeztek a vendégeink, mert hogy ma van a Nemzetközi Élelmiszerveszteség és Élelmiszerpazarlás Tudatossági Nap egyébként.
0: Na, hogy ez a hivatalos neve.
1: Na, ez a hivatalos neve, így van. Tudtuk. És mára esik.
0: Szekker Bence itt van velünk a Muncstól.
1: Alapító, ugye? Hogy jól tudom.
2: Az igen, igen.
0: Az sziasztok. Jó közelről, várjál közben csinálom itt ezeket a dolgokat, meg itt van velünk Rácz Bertalan is, szervusz.
2: Sziasztok, jó reggelt.
1: Na, ez a milyen kezdve, meg volt a telefon, jó.
0: Na, minden is van már, itt vagyunk. Oké, beszélgessünk egy picit erről az élelmiszerpazarlásos dolgokról. Ugye mindjárt kiderül az, hogy miért vagytok ti itt, meg hogy miért pont ti vagytok itt. De hogy ki mennyire emlékszik arra, hogy ilyen ételpazarlás volt otthon?
3: Hát nálunk egyébként sok nem volt, nekem az egyetemen voltak az első ilyen durvább.
1: De csak azért, mert szegények voltatok, nem? Egyébként lett volna, én szívesen dobtam volna ki kaját.
3: Hát nagyon-nagyon figyeltünk mindig oda, de utána egyetemen azért, hát ha én nem is, de borzasztóan sokszor úgy szedtük ki a lakótársaknak a megrohadt kaját a hűtőből.
0: Wow. Igen.
3: Hátragurult a paradicsom rendesen. Aztán azokkal azért... Az volt így először az ilyen jellegű élmény, hogy na akkor itt amúgy otthon történik csak sok ételpazarlás, és egyébként amúgy globálisan az élelmiszerláncnak minden oldalán történik nagyon sok ételpazarlás, tehát a világon megtermelt ételeknek körülbelül az egyharmada az egyébként valamilyen úton, módon a kukába végzi. Bocsánat, hogyha ez ilyen lehúzó dolog, ilyen szeptember 29-én korra semmi reggel a balesetek az... mellé, de...
1: De inkább, azok vidámok voltak legalább.
3: És tehát ez az ételpazarlás, ez egyrészt keletkezik tényleg otthon hűtőkbe, a élelmiszer feldolgozásnak minden különböző pontján, és a kiskereskedelemben is. És egyébként hát az ez elleni harcra jött létre a Muncs 2020 folyamán. Ez egy olyan mobil alkalmazás, amin keresztül éttermek, pékségek, cukrezek és szupermarketek tudják értékesíteni a közeli lejáratú ételeiket vásárlók számára.
0: Oké, és azt tudjuk, hogy a mondjuk mi otthon inkább a készételeket, amiket már megcsináltunk, vagy az alapanyagokat dobjuk ki leginkább? Ez mindenkire vonatkozik a kérdés. Bárki szóljon nyugodtan közben. Igen?
3: Hát a Nibiknek van egyébként erre nagyon jó felmérés, és egy nagyon profi figyelemfelhívó programja, a Maradék Nélkül program, és ők csinálnak rendszeresen ilyen jellegű felméréseket, hogy egyébként mi az az étel, ami a háztartásokba megmarad, és jellemzően a készétel egyébként az, ami leginkább, hogy lefül a vasárnapi ebéd, és akkor utána szerdán vagy csütörtökön már az annyira nem feltétlenül finom.
0: Tehát akkor megcsináljuk, tehát hogy mi odáig már eljutunk, hogy megcsináljuk, de... és aztán azt dobjuk ki.
3: Hát igen, az a legnagyobb arány, de minden egyéb területen is sajnos van, tehát azért a paradicsom begurul hátulra a polcba, és ott szépen megfonnyad is, azért egy elég gyakori eset.
0: Oké.
1: Okay. Hát ez a paradicsom, ez traumatizált.
0: Igen,
1: ez hozott fel.
0: Neked, igen, az
3: igen,
0: neked
3: a paradicsom a kedvencem. Ha látok egy szottyat paradicsomot, akkor mindig nagyon szomorú vagyok Bercéknél. Ezért is szeretek járni, mert mindig nagyon jó paradicsomok vannak.
0: Okay. Beszélsz egy nagyobb cégtől vagy, ahol mondjuk ki, mi a cégnek a neve?
2: Premium Cast cégcsoport.
0: Úgy is van, és ti nálatok ez úgy néz ki a gyakorlatban, hogy a termelők behozzák, a környékbeli termelők behozzák a dolgokat, és ti aztán szelektáljátok. Ez ilyenkor hogy néz ki a maga ez a szelekció, hogy ez így megy ilyen? Van egy ilyen besorolás része, hogy egy A kategória, B kategória, az, amit már nem raksz polcra, vagy ez hogy néz ki az nálatok?
2: Hát igen, van egy olyan része neki, hogy első osztályú, másodosztályú, de igazából nem nagyon szeretjük ezt használni, mert a másodosztály az kicsit ilyen ledegradáló, de alapvetően egyébként annak semmi problémája nincs ennek a terméknek. Maga a Premium Care cégcsoport ugye az friss áruval foglalkozik kis és nagykereskedelemben, és az egyik része neki ugye a nagykereskedelmi oldalról ezeknek a magyar termelőknek, a magyar termékeknek, a leginkább hajtatott zöldségféléknek a értékesítése, leginkább az áruházak felé, és ott gyakorlatilag osztályozzuk, szortírozzuk, válogatjuk ezeket a termékeket, és abból fakadóan van, ami esetleg görbe, van, ami esetleg kisebb méretű, osztályon aluli, és minden áruházláncnak megvan a specifikáció, hogy melyik terméket lehet beengedni az áruház polcaira, és ezeket a termékeket gyakorlatilag eddig, vagy legalábbis mostanáig nem nagyon tudtunk velük mit kezdeni. És mi is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és próbáljuk megtalálni különböző alternatívákat, hogy ezeket a termékeket hogyan tudjuk akár értékesíteni, vagy akár hasznosan felhasználni.
1: Tehát, hogy jól értem, akkor van egy besorolás, ami alapján szétszeditek különböző osztályokra, és azt mondtad, hogy a másodosztályú kategóriába kerülő élelmiszereknek nincs különösebben semmi baja. Akkor gyakorlatilag oda azért kerül, mert mondjuk a répa nem olyan szépen egyenes, vagy nem tudom. Tehát igazából gyakorlatilag egy esztétikai kérdést csinálnak abból az emberek, hogy mit esznek meg és mit nem.
2: Igen, igen, igen. De ez leginkább szerintem az áruházláncok felől érkezik az, hogy nagyon rászoktattuk az embereket arra, ha a polcokon, hogy csak gyönyörű áru, egyenes uborka, és ezek találhatók meg.
1: Tehát a polírozott alma, mert azt vesszük meg, mert az néz ki jól, az csillog szépen, szép viaszos.
2: Igen, igen, igen, igen. De mondjuk azzal se tudunk nagyon mit kezdeni, hogyha van egy gyönyörű, szép hegyeserős paprikánk, és mondjuk a válogatás során a hegye például picit megtörik, ugye azt már nem lehet azzal mit kezdeni. De alapvetően akár friss fogyasztásra, vagy feldolgozásra meg teljesen tökéletes, tehát hogy semmi probléma nincsen vele.
0: Ja. Oké, és akkor van a múncs, ahogy ti majd találkoztok egyszer csak itt így a térbe és időben.
2: Reméljük.
0: Hogy tehát a múncsnál nálatok azt történik, hogy legyen az akár egy pékség, akár egy zöldséggyümölcsös bárki, aki meg már úgy van vele, hogy azt a típusú, és akkor nem muszáj pont erre rámenni, hanem már kicsit mondjuk régebb óta ott van a polcon, vagy valami, akkor azt gyakorlatilag a ti applikációtokon keresztül ezt így rátalál az ember, és akkor a rendes ártöredékéje tudja ezt megszerezni.
3: Igen, igen, igen. Tehát úgy működik, hogy vannak a éttermek, pékségek, cukrászdák, zöldséggyümölcsös partnerek, akik feltöltenek élelmiszer csomagokat az alkalmazásba. Egy csomagba az kerül, ami mondjuk a nap végén a pékáru, ami kimarad az aznapi értékesítésből, vagy a kicsit nyomottabb zöldséggyümölcs. Ezeket a csomagokat a vásárló az alkalmazáson keresztül megvásárolja, lefoglalja, oda megy, átveszi, és akkor így a boltnak nem kell kidobnia, a vásárló pedig kedvezményesebb áron jut hozzá.
0: Ez egy win-win helyzet gyakorlatilag.
3: Igen, igen, igen. Tehát így működik. Itt Szegeden egyébként hát 2021-ben indultunk itt. Nekem amúgy van szegedi kötődésem is, nagymamám Apátfalváról származik, édesanyám is ide járt Szegedre egyetemre, meg utána édesapámmal is itt találkoztak, ő meg Amerikából került ide Szegedre.
0: Na, az érdekes, érdekes életút. Igen.
3: Úgyhogy igen, úgyhogy nekem Szeged ez mindig nagyon közel állt ebből a szempontból a szívemhez, tehát 2021-ben még én jöttem le, ott emlékszem, hogy borzasztóan hideg volt, és a hóba talpaltam körbe itt a várost, és beszéltem az első partnerekkel, és egyébként Bercékkel is akkor ismertük meg egymást, ők voltak az első partner, akik itt Szegeden csatlakoztak a Lipóti pékségeikkel és a Vitamin Szalon kiskereskedelmi üzleteikkel, és azóta is dolgozunk velük.
0: Na, mindjárt ezzel megyünk tovább, ha megtalálom az egeret valaha. Na, úgyhogy ezzel megyünk tovább, hogy miért pont Szeged, illetve hogy van ennek már egy bolt is, de előtt azonban jön a kis kece. Jó reggelt!

0: Dash és Young Fly itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Jó reggelt kívánunk, ez a Mega!
0: Bizonyám, és akkor Bencével és Bercével folytatjuk itt a beszélgetést. Próbálunk nem pazarolni élelmiszereket. Na, szóval a történet az, hogy aki csatlakozott hozzátok így a Munch kapcsán, az ilyen, ott fejeztük be, hogy egy ilyen win-win helyzet, hiszen az, aki ezt Isten igazából kidobná, ezt az élelmiszert, és az legyen élelmiszer, vagy készétel, vagy bármi, akkor ezt így el tudja passzolni úgy, hogy neki azért ne jöjjön ki a nagyon rosszul, de a vevőnek is jó, hiszen ő már
1: gyakorlatilag normál minőségi ételt tud venni, csak éppen mondjuk
0: kevesebb pénzért, senki vagy igen, valami. Tehát hogy alapvetően ez a deal. És akkor most meg lett egy bolt, ez hogy néz ki a gyakorlatban, most ott aki bemegy, annak külön van egy ilyen Munch rész, mi történt, meséljetek, hogy néz ki ez?
2: Hát igazából ugye említettem, hogy különböző törekvéseink vannak ez ügyben, hogy mit tudunk tenni ezekkel a termékekkel, és ez is egy alternatívája lett annak, hogy minél több terméket meg tudjunk menteni a zöldséggyümölcs válogatásból, a zöldséggyümölcs kiskereskedelemből, vagy pedig a PKR-ú kiskereskedelemből, és igyekeztünk ezeket a termékeket gyakorlatilag összegyűjteni egy központi helyre, egy boltba, egy üzletbe, és ott tovább értékesíteni jóval-jóval alacsonyabb áron.
0: Erre mennyire vagyunk mi, akár magyarok, akár szegediek így rajta? Tehát hogy ezt én azt tudom, hogy mi ezt használtuk a feleségemmel, ezt a muncsos dolgot, és az van, hogy így vadászni kellett, ez még azért régebben volt, most nem tudom, hogy átok, majd mindjárt elmondod, hogy így azért tényleg az van, hogy fölrakott valaki valami, akár legyen az pékség vagy zöldséggyümölcsös, tényleg, hogy mire odaértem már, vagy tehát mire le akartam volna foglalni, addig meg, tehát hogy mi mennyire vagyunk mi erre így kiélezve.
3: Igen, hát okkal Szegeden nyílt meg az első bolt, tehát ennek két része van. Ugye alapból mi mobil alkalmazásként azért egy bolt nem volt benne az alapvető működésünkben, uh-huh. Viszont ez egy ilyen régóta dédelgetett álmunk nekünk, amúgy, hogy legyen egy ilyen húsvér muncsbolt, ahova be lehet menni, meg lehet fogni, össze lehet válogatni, és amikor a Berciék jöttek az ötlettel, akkor kapva kaptunk, hogy nagyon jó, akkor ezt csináljuk meg. És azért is Szegeden lett az első, mert Szeged egyébként Magyarországon, sőt nem csak Magyarországon, hanem minden négy piacunkon, ahol jelen van a muncs, ez a magyar, cseh, szlovák, román piacon, a legételmentősebb város. Ezer lakosra jutva itt muncsolnak a legtöbbet az emberek. 1394 csomagot mentettek meg eddig a szegediek 1000 lakosra jutva, tehát minden szegedi átlagosan 1,4 csomagot mentett meg a pazarlástól, ami tényleg mind a négy országunkra vetítve egy...
0: Az nagyon messze.
1: Még a csecsemők is.
0: Igen. Ha sima kásházatokat nézünk, akkor még a csecsemők is.
1: Akkor még a csecsemők.
0: Az nagyon menő egyébként. Tehát igen. Akkor mi erre figyelünk, ahogy akkor ez meg legyen mentve, vagy...
3: Igen, itt van egy nagyon nagy nyitottság, mindig is nagyon sok szeretetet kaptunk a szegedi közösségtől, mindig nagyon jó szívvel jöttünk ide, egyébként szerintem csak Szegedre jártunk le így helyi sajtótájékoztatókat tartani valaha a Munchnak a történelmébe, még Bercékkel csináltuk az elsőt 2021-be.
2: Így van. Egyébként ezt kereskedői oldalról is alá tudom támasztani, tehát gyakorlatilag nem tudom, hogy mi ennek az oka, meg Bencinek is ez a paradicsom kérdése, ez honnan jött, de az, hogy a zöldséggyümölcsre nagy az igény, lehet azért, mert ez benne van az emberekben, hogy szeretnének egészségtudatosan táplálkozni, és alapvetően egyébként meg kell mondani, hogy azért nem a nagyon olcsó kategóriába, élelmiszer kategóriába tartoznak ezek a termékek. Ezért valószínű, azért van az, hogy erre nagyon nagy igény van, mert mi is látjuk azt, hogy gyakorlatilag, ahogy feltöltjük ezeket a muncscsomagokat, rögtön-rögtön elfogynak, és sokszor halljuk, vagy panaszkodnak, hogy már nem kaptunk, nem jutott, nem is raktuk föl, nem tudom, tehát, hogy nagy az igény rá, de ilyen szempontból a muncs pont az talán jobb, hogy folyamatos a termékkínálat, és ott nem meglepetésszerűen kapják ezeket a termékeket, hanem ő maga össze tudja válogatni a magának, amit szeretne.
0: Oké, okay. Igen.
1: A kérdés az, hogy ugye ezek igazából éttermek, élelmiszerláncok termelőegysége, hogyha jól értem, akkor zöldséggyümölcs, tehát mindenképpen üzletből kapja a muncs ugye ezeket a dolgokat, tehát egy valami kereskedelmi egységből, valami olyan egységtől, ami hivatalosan bejegyzett, tehát gondolom ő is, aki tudja szűrni azt, hogy milyen élelmiszer kerül be hozzá, és mit ad el, onnan érkeznek már eleve, tehát megtörténik egy előszűrés.
3: Hát ugye nem érkeznek, nem hogy ezeket foglalják le az igen, emberek. Úgy, igen,
1: tehát
3: igen,
1: nem fizikailag igen, megérkeznek, igen. Hanem ezeket foglalják. De hogy például a későbbiekben, nyilván nem csak nekem jutott eszembe, hanem nektek is, hogy a későbbiekben van lehetőség arra, hogy mondjuk magánszemélyek is eljutassák ezeket a dolgokat? Mert én utálok aját kidobni, de borzalmasan. Tehát...
3: Igen, hát a magánszemély oldalon sokszor gondolkoztunk már így az évek folyamán. Igazából idáig nem mertünk ebbe így belekezdeni. Volt itt korábban Magyarországon ilyen jellegű projekt, ami különböző okok miatt elhasalt. Ott az ilyen felelősségkérdések azok potenciálisan kicsit érdekesek.
0: Igen, meg nehéz szabályozni, mert most ott igen, is, tehát hogy én mit kevertem abba a kajába, vagy hogy főztem én azt meg, hogy aztán ott igen, az mások meg ez.
1: Igen, csak hogy ugye alapvetően az legtöbb ételt az emberek pazarolják, a háztartások, és csak ezért jutott eszembe, hogy esetleg ezzel kezdeni valamit. Érdekes mondjuk, ami nálam alkohol megmond, azt lerakom a húga, mert ez rögtön eltűnik.
0: Szóval, igen, az egy érdekes dolog, az nálunk
1: sem. A közösségi megosztás ilyen szinten működik.
0: Nem, tökéletesen az nálunk is, tehát hogy én nem tudom, találtam mutka valami üvegpesgőt, így valószínűleg még 80-as évek végéről, és akkor azt leraktam, nem volt ott már, mire mentem.
1: Nem tehát, volt biztos a talpa, nem?
0: Igen, mire leraktam, már nem volt ott. Az valahogy jobban megy. De egyszerűen még egy kérdés. Muncs előtt ezekkel a dolgokkal, ezekkel mi történt előtte? Tehát, hogy az akkor mi valami leakcióztátok, hogy mi történt ilyenkor, hogyha még ez nem volt?
2: Hát érkeztek hozzám megkeresésre, különböző állattartók vitték el. Aztán kitaláltuk, hogy van, amit mai napig is végzünk, van egy gyors komposztáló gépünk, körülbelül akkora, mint ez a helység, és ilyen 72 óra alatt ezeket a termékeket gyakorlatilag ilyen virágföldszerű komposztálja hővel és egy kis ilyen hozzáadott baktériumokkal, én sem tudom pontosan a technológiáját. De a lényeg, hogy ezt visszaadjuk a termelőknek, és ők kijuttatják a földekre, és újrahasznosítjuk gyakorlatilag ebbe a formába, de alapvetően ez se teljesen jó, mert nyilván a termelő megtermelte, valaki ezért fizetett, tehát jó lenne, hogyha nem ilyen formába kerülne vissza. Aha. De mindenféleképpen mindig próbáljuk megtalálni azt az alternatívát, hogy semmiféleképpen se kerüljön a kukába.
0: Oké, okay, srácok, neked van még kérdésed?
1: Lenne.
0: Jó, akkor legyen kérdésed, de előtte mondd el egyszerűen az időjárást.
1: Édes Istenem, 24 fok lesz, napos idő, nem lesz front.
0: Jön ágja hírekkel.
4: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
5: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
5: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
4: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
5: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88.

0: 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza autómosó.
3: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a vízget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi. Mindig van minek örülni.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
5: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
6: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi, minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csaptelepektől az épületgépészeti szerelvényekig, minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
7: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
8: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.

0: 1000 forintos wellness kuponjál.
1: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
0: Szent Erzsébet Muralmi Gyógyfürdő.
1: Hosszabbítsd meg a nyarat.
2: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
3: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
4: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia, mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat, Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
5: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az input csoportnál. Mindössze nettó 862 000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
6: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítés mentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT. A szegediekért vagyunk.
1: Ez reklám volt.
7: Elképesztő sikert arattak a megyei diákok a Shanghaiban rendezett 48. WorldSkills világbajnokságon. Hárman érremmel a nyakukban térhettek haza, miután a szegedi Gutai Dénes a mechatronika szakmában szerzett aranyérmet, és ezzel a nemzet legjobbja minősítést is elnyerte csapattársával, Pap Mátyás Miklóssal közösen. Emellett a hódmezővásárhelyi Nagypál Dóra a fodrász, míg a szegedi Vadnai Tamás a víz, gáz és fűtésszerelő szakmában lett kiválósági érmes. Országszerte koncertekkel ünneplik október 1-én a Zenevilág napját. A Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti karán napközben mini koncertek, este oktatói és hallgatói koncert várja a közönséget, délután pedig Harson a hangverseny hangzik el a Rögpalota erkélyéről. És végül Jimmy Carr, brit-ír komikus műsorvezető és író Laugh Funny című előadásával 2027. március 17-én fellép Budapesten. A komikus gyors, szókimondó egysoros beszólásairól és merész, gyakran ellentmondásos fekete humoráról ismert. A Rádió 88 híreit Nagy Ákitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Na nézzük, hogy állunk közlekedés ügyben, miközben itt már itt jól megbeszéltünk mindent kétszer. Hát nem lett jobb a Makai úton a helyzet.
9: Nem. Mondanám, hogy enyhült, de abszolút nem enyhült. Majdnem desktől indul, és majdnem a kis stadionig tart, szóval húzós. Hát az ott ilyen.
8: Igen, aki most onnan indult valahonnan befelé, és még mindig ott álcsorog, kb. Már egy órája gyakorlatilag. Hát ugye 6:40-kor történt a baleset, tehát hogy azért azóta már eltelt a kevés idő. Na mindegy, óvatosan tessék közlekedni, az a biztos. Ma már több baleset is volt mindenfelé, ne csináljuk már ezt, jó? Ha nem muszáj. Köszönjük szépen, jó utat!
1: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
8: De mindjárt rámegyünk arra, a vendégeinkkel, hogy melyik élelmiszert mennyi ideig lehet még megenni, miután már azt írták, hogy már nem lehet.
9: De előtte egy jó Kylie Minogue, Love at First Sight, ez a meg a jó reggelt, 8:30 perc van.
8: Szerelem első látás.

0: alacsony, és milyen jó hangja van, hogy Kylie Minogue itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Fúj, de szól minden egyszerre.
1: Jó reggelt.
0: Kylie Minogue még szeretne énekelni, kicsit nem hagyjuk neki. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. No, közben itt muncsolunk, meg muncsboltolunk is. Bencivel és Bercivel. Hoztál nekünk egy ilyen statot azzal kapcsolatban, hogy a Nébi által van egy ilyen, hogy meddig lehet megenni dolgokat. Mesélj már rögtön.
1: Most, hogy elrakod a telefonod, mesélj.
0: Igen, megvártam, még elrakod, és utána...
1: Ami a telefonodon van.
0: Igen. Jó, várj. Igen. Igen? Most a jó.
2: Szóval muncsboltban ugye egyébként a muncspontban nem csak zöldséggyümölcsök vannak, hanem szárazáruk is. Ugye a szárazáruknál teljesen máshogy működik az, hogy mi a közéglejáratos. Itt ugye, ami mondjuk a gyártóktól kijön, ott nagyjából a szavidőnek a kétharmadáig értékesítik kiskereskedelembe, és az utolsó egyharmadba az már jellemzően nem veszik át az áruházak, és egyébként ez, ami a muncspontba kerül, viszont ami tök fontos, hogy ugye jellemzően a szárazáruknál az van feltüntetve, hogy minőségét megőrzi. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy, hogy konkrét példát hozzak, egy só vagy egy cukor, az még 9 hónappal azután, hogy rajta van, hogy minőségét megőrzi mondjuk idén szeptemberben, 9 hónapig az még teljesen biztonságosan és jól felhasználható. Egyébként a dobozos majonézre is ez igaz, tésztafélékre, tehát hogy attól már rajta van, hogy minőségét megőrzi, attól még utána egy háztartásban teljesen biztonságosan fel lehet használni. Értelemszerűen meg kell nézni, hogy na ez a tészta, ez mondjuk nem tudom, össze van-e már, vagy meg van-e puhulva, vagy valami, de hogy amúgy attól még teljesen jó.
0: Hát a normálisan van tárolva, akkor az még utána.
2: Persze, persze, persze, nagyjából végelláthatatlanság, ugye a konzervek, ilyenek is. És a muncspontba ugye azokat a gyártói termékeket hozzuk be, amik ebbe a minőségét megőrzi időnek az utolsó egyharmadában vannak, tehát ezek jellemzően pár hónapos minőségét megőrzi idővel vannak, de ezek még azután sokszor hónapokig teljesen biztonságosan fogyaszthatóak, és szerintem ez általánosságban egy a élelmiszerpazarlás világnapján egyébként ösztönöznék mindenkit arra, hogy a Nébiknek a Maradék Nélkül programjának a honlapján érdemes egyébként körbenézni, mert nagyon sok érdekes információ van arról, hogy egyébként különböző élelmiszerek meddig meg hogyan fogyaszthatóak. Egyébként tök sok jó infójuk arról van arról is, hogy mik a különböző szezonális zöldséggyümölcsök, amik nem közön ételpazarláshoz kapcsolódóan, de így általánosságban a környezettudatossághoz nagyon szorosan kapcsolódik, úgyhogy tényleg ösztönöznék mindenkit, hogy ezeket nézzék meg, mert pénzben is tök sokat lehet spórolni, hogyha nem dobjuk ki otthon azt, aminek már lejárta, vagy túl vagyunk a minőségét megőrzi idején, és egyébként a földünknek és környezetünknek is tök jót teszünk a pénztárcánkon kívül.
1: Hogy tud egy só megromlani?
0: Igen, hát az mondjuk egy jó kérdés.
1: Bocsánat, de ez zakatol a fejembe, mióta mondtad. Tehát, hogy 9 hónapig használhatom még a sót a lejárati dátum után, de hát az hogy romlik meg?
0: Aztán
1: hát az a
0: tartósítok.
1: Ez az, hogy van, gondolom, ilyen adalékanyag hozzá, nem? Tehát, hogyha mondjuk jódozott só vagy valami, akkor azt tud megromlani, hogy a tiszta só az...
2: Hát ez mondjuk egy jogos kérdés, erre őszintén most...
0: Tessék,
2: belekérdeztél.
1: Egy órája próbálom sarokba szorítani őket, végre sikerült.
0: Oké, közben már követeltek tőlünk címet. Berci, mondj nekünk egy címet.
3: Mérje utca 15.

0: Taramtus. Na várjál. Itt vagyunk egyébként, hello mindenkinek, és itt van velünk Reni is a vonalban. Hello, Reni.
1: Sziasztok.
0: Hello.
2: Hello, hello.
0: Hello. Várjál, mert nekünk van most még itt ennek egy ilyen kezdője. Azt mondja, egy hogy ezt én bejátszom ide, mit szólsz, kedves Dániel.
2: Játsz be, kérlek.
0: Tudom én ezt bejátszani, szerinted?
2: Szerintem be tudod játszani.
0: Nem tudom.
2: Nem tudod bejátszani?
0: Várjál.
3: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88-ban.
0: Na, hát ezt akartam
2: bejátszani. Ez fog történni.
0: Ez fog történni, most bezártam mindent. Jó, kedves Renni, hallani fogsz egy hangot. Ki kell találnod, hogy mi az a hang. Jó? Ha segítenünk kell, akkor fogyatkozni fog a nyeremény. Ennyi a trükk. Jó? Na figyeld, ezt elsőre, hát nem tudom mennyire fog sikerülni, de parancsol, figyelj.

0: Na mi volt ez?
1: Annyira segítenék.
0: Várjál, még ne segíts. Még Renni tudja ezt első.
2: Még ne segítsetek, gondolkodom.
0: Na.
2: Szerintem ez valami csobogás volt, mintha folyt volna valami talán.
1: Nem mondhatok sem.
2: Legyen egy tea, tea főzés, tea.
1: Jó, akkor nagyon szeretnénk segíteni. Segítsünk,
0: 5000 mínusz, és tudunk segíteni.
2: Hát jó legyen.
0: Jó. Dániel, segíts kicsit.
1: Addig jó volt, hogy valami főzés.

0: valami sütés, azt mondta Dani, annyi volt a segítség. Ezt elfogadjuk, beleveszél mikrofonba.
1: Én elfogadnám be valami őszintén, mert most az, hogy mi sül, azt honnan az Istenből tudja valaki igen, hangból.
0: Szóval... Ebből nagyon nehéz. Jó, akkor ezt elfogadjuk, jó?
1: Bőolajban olajsütés.
0: Sütés, jó?
1: Elfogadjuk.
0: Elfogadjuk, mert rendesek vagyunk, mert ez tényleg nehéz volt, tehát azért ezt ebből kitalálni, hogy ez micsoda. Elméletileg sült krumpli sütés van nekünk ideírva, de hát ez, egy, de ez simán lehet.
2: Az a krumpli nem jött át a mikrofonba.
1: Ugye?
0: Hát a végén nem érezted egy kicsit azt a sós krumplit, na mindegy.
1: Gratulálunk, 10.000 forintos elkedvásárlás utalvány.
0: Szép munka. Maradj vonalba, és akkor megbeszéljük a részleteket, jó?
2: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Mi is gratulálunk. No, és akkor mi meg mondjuk programajánlót is. Mit szólsz, Dani?
1: Rendben.
0: Nem, az összes mondjuk, nem tök, Gedzo, nem tök már.
1: Mondjuk programajánlót.
0: Szerinted megnyitottam meg. Na, azt mondja, hogy tudunk ma például mennyi tudni moziba. Csőke József terem belvárosi mozi, bármi, amit akarsz, ez csak azért ajánlom, mert én is ott leszek, este 8 órás kezdéssel lehet ezt megtekinteni.
1: Ihály rendezői központban 18 órakor Endrei Judit a kíváncsiság tart fiatalon.
0: Ó, hát akkor ezt mindenképpen. Illetve akartam még egy filmet mondani. Balázs Béla teremben meg lehet nézni, szintén belvárosi mozi. Sóna Bárány és a Moszatvég szörnye című filmet. Nagyon furcsa hangzik és nagyon gyerekesnek tűnhet, de én tegnap azt jól megnéztem. És rettentesen szórakoztató felnőtt fejjel is. Úgyhogy ezt én csak ajánlani tudom, Cinema Cityből is mondjál valamit, drága Daniel.
1: Kérlek szépen, Mancs őrjárat a Dino film. 15 óra, el tudjátok még érni bőséggel.
0: Na, ez a stabil.
3: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.

0: Calvin Harris hallottuk, vagy Calvin Harris, jó reggelt kívánom mindenkinek.
1: Jó reggelt. Jött egy hangüzenet, hogy mondjuk meg, hogy mi van a Szőregi úton. Baleset volt, és ezért áll ott minden.
0: Igen.
1: Hát a Kavics utca környékén volt.
0: Hát 6.40-kor tört, 6.40 környékén.
1: Az azóta tart.
0: Az azóta tartott a mutatvány, úgyhogy aki még csak most áll be ott a sorba, az most képzelje el, hogy aki 8-ra ment, és még mindig ott áll valahol előtte, az azóta 6.40 óta ott áll csorog. Legalábbis bízunk benne, hogy azóta már legalább bejutott valameddig, de ott mind a két irányba bődületes sztori van. Sőt, még Sándor küldött egy SMS-t, hogy 47-esen valahol félpályás út mutatvány van, és ott történik valami. Ezt már most ne akarjátok megnézni, mert már ennyi mindent nem tudok egyszerre. Itt a Dávid is, szavasz.
2: Halihó, sziasztok,
0: jó reggelt. A bruncsmester.
2: Jó volt. Abszolút jó volt. Megmásztuk egyébként a padlás teret is, hogyha lehet így mondani, a kiállító szint felett. A kiálló erkélyre mentünk majdnem ki egyébként. Ott egy hatalmas nagy ilyen vasajtó van, azt nem tudtuk leszedni, de egyébként a hatalmas élmény.
0: De próbáltátok.
2: Hát próbáltuk, de levinni is kellemetlen lett volna, mert egyébként nagyon nehéz. Ez volt a cél. Egyébként nem, tényleg zseniális a látvány fentről. Nagyon jó lehetett ott elfogyasztani a finom falatokat. Én is azért belekóstoltam nyilván, hát természetesen.
0: Yeah.
2: Jó volt, nagyon.
0: Nekem egyébként az az erkély, amit mondasz, hogy oda ki lehetett volna menni, de ott van egy vasajtó, az egyébként nekem nagyapám oda fölment, egyszer még nagyon régen volt ez, és 20 fillér volt, kérek szépen, egy fölmenés.
1: Igen.
0: Ez még, hát igen. Hát nagyapám 21-es születésű, 99 éves volt, amikor meghalt, de hogy így, hát ez nem tudom, ott valami a háború környéke. Szóval ez nem most volt.
1: Durva.
0: De az, az kis erkélyre, amit mondasz, az a feladat menni. Régen volt ez. Jó van.
1: Annyi, vinni kell föl muskátlit, nem? Azért kéne egy kirakon.
2: Balkonládás. Négy oldalra, a két toronyban, 8 összesen elfér.
1: Megkérdezem a püspököröt, hogy fölvérnék egy balkonlád ennyi pipacsot, vagy úgy.
0: Igen.
1: Nem is mondom, az volt régen, az a piros növény.
0: Margit, ha meglocsolt a virágot?
1: Oda följárni locsolni.
0: Tudtam, hogy valamit el fog felejteni.
2: Ha már locsolás, az élet utat tör magának. Ott a Tisza felüli torony egyik oldalában egy növény már egész jól kinőtte magát. Vannak, igen, ezek a bonsai fák, amik nagyjából így mutatom a rádióban, ekkorák. Ez most jól látható és hallható volt. Na, hát egy akkora kis növényke, egy ilyen 15-20 centis, ott szélnek mindennek ellenáll, vagy gyakorlatilag ott ő bírja, és nem tudom. Gondolom a szél, vagy egyéb más ilyen repülő objektumok vitték oda föl valamilyen úton, módon, de az ott bírja.
1: Kimondhatod, hogy ebben madárból hullott ki valószínűleg.
2: Erre gondoltam, köszönöm.
0: Megyünk, holnap jövünk. Jó rádiózást, ez meg mindent.
1: Hello, szép napot.
2: Sziasztok.

0: Rajtol a Hello Szeged, a következő 4 órában rádiózhatunk együtt. Üdv a mikrofonnál, Bürgés Dávid. Hozom a jó zenéket, sok játékot és sok nyereményt is magammal, na meg az időjárásról első sorban az információkat. Jelenleg olyan 14-15 fok vár kint Szegeden arra, aki most útnak indul. Ez délig ilyen 20-22 fokig felmehet, és maximum ma ilyen 24-25 fokra számíthatunk, tehát érdemes azért jobban felöltözni, hogyha délelőtt van még dolga az embernek a városban. Rajtolunk, jönnek a friss hírek és infok.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Vásárolj most, fizess később. Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevő kereskedések 0thm.ujház.hu.
5: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
6: Heti lapszámunkból.
7: Legyen minél színesebb Szeged. Falfestésekre pályázhatnak az önkormányzatnál a panelházak lakóközösségei. Korábban beton és aszfalt tenger volt, most zöld sziget a Károlyi utcai kistér. Parkolók, kosárpálya és közösségi kert épül a Szilléri sugár úti tömb belsőben.
5: Szegedi Tükör. A város és lakói.
8: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadás és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában. Készült a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
1: Ez reklám volt.
9: Megnyílt a Muncs első fizikai boltja Szegeden. A startupként indult cég az új helyszínen is az élelmiszerpazarlásra hívja fel a figyelmet, hiszen a NEBI tavalyi adatai szerint több mint 60 kg háztartási élelmiszer hulladékot termelünk fejenként egy év alatt. A maradék ételt, túlér egy gyümölcsöt vagy megszáradt kenyeret viszont általában még fel lehet használni. Egyebek mellett erre is ad tippeket a Muncs ételmentő kézikönyve. Wettstein Albert, a cég alapítója elmondta, országosan már több mint 4000 üzlet csatlakozott az ételmentő mozgalmukhoz.
10: A ételpazarlást inkább úgy lehet visszaszorítani, hogyha kreatívak vagyunk a konyhában. Megnézzük, hogy mi az, ami már egyébként otthon van, és hogyan lehet kombinálni különböző alapanyagokat, vagy újra felhasználni akár bizonyos részeit a zöldségeknek. Másik, hogy tudatosan megtervezzük a vásárlásokat, ne éhesen menjünk vásárolni, mert akkor mindent megveszünk, amit a szemünk kíván.
9: Folytatja korábbi együttműködését a Szegedi Távfűtő Kft. És az STE Bátori István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola. Az elmúlt időszakban több alkalommal nyílt lehetőség arra, hogy az egyetemi hallgatók és középiskolás diákok geotermikus kútfúrásokat látogassanak, közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a geotermikus energia hasznosításáról, valamint szakemberektől ismerjék meg a fenntartható energiagazdálkodás gyakorlati kérdéseit. A mostani megállapodás célja, hogy az eddigi együttműködéseket folytassák és tovább erősítsék az egyetem, a gazdasági szereplők és az oktatási intézmények kapcsolatát. Szeptember 30-ig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. A szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő. Elmulasztásakor a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be, vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő. És végül kihajtott Nagy-Britannia egyik leghíresebb juharfája, az 1991-es Robin Hood a tolvajok fejedelme című filmben is szereplő 200 éves fa, amit 2023-ban illegálisan kivágtak. A világhírű fa kivágása egyébként széles körű megdöbbenést és haragot váltott ki. A tettesek tavaly több mint 4 éves börtönbüntetést kaptak érte. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Jut az a 88-szal, sajnos baleset történt még a reggeli órákban, teljes útzár is volt, és hatalmas a forgalom a Makkai úton, és nemrégiben szólt hallgatónk, hogy úgy áll a helyzet jelenleg, hogy a Margit utcán teljesen jól járható a hely, ott alig van forgalom, mindenki fennáll a Makkai úton, egész Szőreg és Deszk között hatalmas a sor, Tiszasziget, Újszent Iván, Kübekháza felől pedig egészen az egy ott lévő hipermarketnél van a sor vége, úgyhogy már most kezd csökkenni egy picit a forgalom, és a reggeli képe a dolognak, de még mindig azért nagyon nagy az autósor, érdemes ott figyelni, tehát befelé a városba, a Makkai és a Szőregi úton. Bármit láttál, várjuk a tudnivalókat, 32998888 jó utat!
1: Támogatta a Creators nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
0: Ebben az órában köszöntjük a születésnaposokat is, indul a Hello Szeged, jó munkát és kitartást a mai melóhoz, legfőképpen rengeteg játékkal és nyereménnyel várlak. A születésnaposunk például az Osan Áruház születésnapi tortáját is elviheti nem sokára, most pedig Pitbullék jönnek, itt Feel This Moment.
11: 8-ban 8. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Horváth Tamás és a Kovászke meg a Vega közös, ez volt a Fehér Holló itt a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben. Az órában pedig, mint mondtam, köszöntjük a születésnaposokat, az Osan Áruház belga csokis tortája is gazdára talál, illetve a szerencsés születésnaposunk, ha ma délelőtt és a reggel alkalmával ezúttal megkapja a 4 fős családi jegyet is a Fóti Tigrisek elleni kosárlabda mérkőzésre, szombat estére a Városi Sportcsarnokba a délút STS EDEák felajánlásából, tehát nem sokára. Köszöntjük majd a születésnaposokat is itt a 88-ban, és hát, hogyha már az elmúlt órák a maradék megmentés témaköréről szóltak főként, akkor a most érkező blokkunkban is erről szeretnék pár szót ejteni, ugyanis, hogyha több mindenből maradt otthon egy kevés a hűtőben, akkor érdemes a mai ajánlás szerint összerakni belőle egy hideg tálat, akár a maradék sült húst vagy sonkát szeleteljük fel, mellé jöhet sajt, főtt tojás, savanyú borka, paradicsom, egy kis friss zöldség, de gyakorlatilag bármi, ami a hűtőben vagy annak a környékén van felhasználható, és sokkal jobban esik így akár megreggelizni vagy megvacsorázni is. Ez volt a mai ajánlásunk, most pedig itt van egy kiváló zenei ajánlás, egy új lánycsapattól, a Ketszáj és az Animal érkezik.
1: Támogatta a Nagyáruház Lottózó, esély, hogy a bevásárlás fő.

munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Az Underdog Project és a Summer Jam itt a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben. Ne feledd a munkaidőt, közben 8 órán keresztül egy dalt csak egyszer hallhatsz nálunk. Nincs ismétlés, és hát egy friss ropogós Taylor Swift zenével is folytatjuk majd nem sokára. Tényleg pár napja gördült le a futószalagról. 88. Ez lesz a Patient Zero elejétől a végéig is, illetve Bruno Mars is itt lesz majd egy pörgős új szólózalával. Néhány hasznos tudnivaló, majd pedig az I Just Might, amivel rögtön folytatjuk a zenei sort.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha különjön a zene meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj? Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
4: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
5: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár nyerte a 2026-os Elefánt Nagydíjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is! Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Gergő, 34 éves Carglass autó.
8: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
7: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os AIVA Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
9: A család egészsége mindennél fontosabb. Pingvin Patika. Generációk óta az önök bizalmáért.
10: Éhes vagy? Van diákod? Akkor irány a Szeged Nagyáruház Coop étterme. Mutasd fel a diákigazolványod, és 10% kedvezményt kapsz a teljes fogyasztásból. Gyors, finom, pénztárca kímélő, pont ami kell egy jó kajához. Coop étterem a diákbarát kajapont. Keresd Szeged szívében a Nagyáruház földszintjén. További részletek a Coop Szeged ZRT weboldalán, vagy a Coop étterem Facebook oldalán.
11: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
12: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában.
13: Készült a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
14: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged
13: lehet szívében.
14: Most itt a ritka alkalom.
15: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
13: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
16: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
17: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden! Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán, 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
18: Ez reklám volt.
0: Ha kíváncsi vagy, hogy milyen programok várnak ma rád Szegeden, akkor van egy jó hírem. Érkezik az IH rendezvény központban például este 6 órától Endrei Judit és a Kíváncsiság tart fiatalon előadás. Na hát, akkor ezzel a kíváncsisággal érdemes lesz talán ezt is meghallgatni. Este 8 órától a Domban pedig kamarakoncerttel várnak Bach, Beethoven és a legnagyobb művek hangzanak el fiatal kiváló előadók tolmácsolásában ráadásul. Mi van, ha nem találkozom senkivel? Miért félünk annyira az egyedül léttől, hogy közben néha önmagunkat veszítjük el? Az előadás a Somogyi Könyvtárban 16.30-tól Kis Nikolettával vár majd, gyakorlati tanácsadó és önfejlesztő tréner előadásával találkozhatsz itt, illetve nálunk is a Klub 88-al este 7 órától Corvin lép majd a lemezjátszóink mögé. Jó szórakozást mára!
17: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.

0: Jason Kóma is az Én még soha sem itt a Rádió 88-ban. Nem sokára Sugar Babes dalával folytatjuk, előtte pedig a születésnaposokat köszöntjük.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Borbély Szabolcsnak, Börcsökné Retek Juditot és Kovács Dózsa Beátát is köszöntik ma. Kis Timi is ma születésnapos, Kotenc Ágnes, Serer Tamás és Svirján Csabi is ma ünnepel. Jankát, a férje köszönti, Megyeri Szilviának is nagyon boldog születésnapot kívánunk, ahogy Juhász Oléviának, Csanádi Mihályné Erzsébetnek és Laci Zoltánnak is. Illetve itt van egy üzenet, amelynek megcélzottja elviszi tőlünk a mai kettő nyereményünket, méghozzá az Osonáruház belga csokis tortáját és a négy fős családi jegyet a Fóti Tigrisek elleni kosárlabda mérkőzésre szombat estére a Városi Sportcsarnokba a Délút SZTSZ Deák felajánlásából. Az üzenet, amit kaptunk, az pedig így hangzik. Kedves 88, boldog 35. születésnapot kívánok a feleségemnek, Krisztinának. Legyen nagyon szép napja, Ferenc írta nekünk az üzenetet. Na hát akkor Krisztina, mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk, és hát akkor kiváló tortázást és jó programolást majd akár a pároddal.
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88, az életünk része.
0: A nyeremények pedig csak úgy özönlenek a Hello Szeged alatt is, akár hozzád például. Folytatjuk a következő órában is, érdemes velünk maradni, már csak a Sugar Waves-zel amiatt is.

0: Kör. És az Alone itt a Rádió 88-ban. Mi sem hagyunk magadra a munkaidő közben, hozok rengeteg játékot még a következő órában, például majd, amikor szólok, 15 000 forintos Árkád utalványért is lehet játszani, érdemes bekészíteni SMS számunkat már a telefonodba a 0632998888-at. Derült idő vár ma ránk egyébként, most még egészen hűvös van kint a városban, hogyha mostában indulsz neki, akkor azért érdemes még jobban felöltözni, napközben pedig ilyen 24-25 fok valószínű Szegeden.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.

0: hagyománya köszön vissza a hétvégén a tápai búcsón. Péntektől vasárnapig számtalan programmal, egyebek mellett süti-sütő versennyel, menettánc felvonulással, tűzzsonglőr show-val és a Korál Tribute Band élő koncertjével várják az érdeklődőket. Széchenyi Rózsa önkormányzati képviselő elmondta, az ünnepi szentmise és a körmenet a hagyományok szerint idén is vasárnap lesz.
1: A búcsú rendezvénye az három helyen lesz, egyrészt a Művelődési Házban, a búcsútéren és a Tápi Szent Mihály templomban. Ilyenkor ellátogatnak Tápira azok is, akik korábban elköltöztek, rokonok, ismerősök, barátok, tehát többszörösére nő a létszám ezen a hétvégén, és ennek nagyon örülünk, hogy tele vannak az utcák.
0: Készpénzzel és ékszerekkel távozott az a betörő, aki betört egy magánházba Szegeden. A hivatlan vendég az ablakon keresztül jutott be a házba, ahol aztán alaposan átkutatta a lakást és angolosan távozott az értékekkel. A megszerzett zsákmány értéke több mint 10 millió forint volt. A büntetett előéletű férfit az ügyészség több rendbeli lopással vádolja. Amennyiben beismeri bűnösségét és lemond a tárgyalásról, 2 év 10 hónapot is kaphat. Múzeumpedagógiai díjátadóval vette kezdetét hétfőn a Múzeumok őszi fesztiválja, amely november 15-ig várja a látogatókat országszerte. Sári Zsolt közgyűjteményért és örökségvédelemért felelős államtitkár elmondta, mintegy 150 intézményben csaknem 550 programmal készülnek a programsorozatra, amelyet Maradjunk a tárgynál címmel rendeznek meg idén. És végül 3 év kihagyás után tér vissza DJ Bobó Magyarországra, de most valami olyat mutat a hazai közönségnek, amit eddig soha. Október 3-án a svájci Poppikon először hozza el Budapestre teljes, nemzetközi The Great Adventure Arena Tour produkcióját, amely artistákkal, táncosokkal és monumentális látványvilággal idézi meg a Las Vegas-i szuperprodukciókat az MVM Dome-ban. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-al, Brunner Krisztián kollégám telefonált ide, a belvárosban jár kell, és azt tapasztalt, hogy a centrumnál a lámpák nem működnek, ott a két oldalán egyik sem működik, tehát ott a gyalogos átkelőknél azért óvatosan. A Makai úton még reggel történt baleset, ott még mindig nagy a sor mind a kettő irányban, hogyha van innen friss jelzésed, akkor azt folyamatosan várjuk, jöhetnek a hírek a 3299 8888-as számunkra. Jó utat!
2: Támogatta a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autós iskolája.
3: Ebben az órában is játszunk, várnak nyeremények egész délelőtt és az egész Hello Szeged ideje alatt itt a 88-ban, és sok szuper szegedi kedvenc. Folytatjuk a zenei sort és a melót Harry Styles-zal. Érkezik az American Girls itt a 88-ban. Én Bürgés Dávid vagyok.

9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Vanessa Carlton és a Thousand Mile az itt a Rádió 88-ban, Julcsi pedig információkat hozott nekünk SMS-ben a Makai útról. Sziasztok, a Makai úton folyamatos a forgalom. Köszönjük szépen, Julcsi, az információt. Ez a 32998888-ra futott be, és akkor fogjuk közlekedősre a figurát, ugyanis nemrég ugyebár megtudtuk, hogy a Centrum áruháznál nem működnek a jelzőlámpák, ott főként az első információt arról kaptuk, hogy a két oldalán az üzlethelyiségnek nem működnek a jelzőlámpák, viszont hallgatónk hagyott nekünk egy üzenetet az üzenet rögzítőnkre, ami így hangzik.
1: Sziasztok, most mentem el a centrum előtt, valóban sötétek a lámpák, sőt a következő kereszteződésnél is, a Kismozdonynál, tehát ott a könyvesbolt sarkán, ott is sötétek a lámpák. Sziasztok!
0: Köszi szépen az információt, tehát akkor érdemes figyelni itt ezen a területen mindenféleképpen, ott most nem működnek tehát a Tisza Lajos körúton a jelzőlámpák. Hogyha pedig éppen játszanál velünk, akkor érdemes gyorsan bepötyögni az SMS számunkat, a 0630 299 88 88-at, ugyanis indul az Árkád utalványért, a 15 000 forintos Árkád utalványért, az Árkád Szeged hangvadász játéka. A játékszót kell elküldened SMS-ben, és az óra második felében akkor lehet, hogy tudunk együtt játszani. Én pedig játszom a jó szegedi kedvenceket, a Vár Republic dala érkezik már is, itt a Rána.

0: Tiesto és a Jackie Chan itt a 88-ban, illetve most közlekedési információk újfent a 88-ban, ugyanis korábban történt egy baleset az ötösön is, ezzel kapcsolatban pedig friss hírekkel hallgatunk érkezett, ő mondja már is, hogy mit látott. Szia!
1: Szia, jó reggelt, Robi vagyok, a régi ötösön a Fehértói Balázscsárdő előtti kanyar előtt, úgy tudnám mondani, tehát ahogy az autópályáról lejössz, mindjárt utána van az az enyhe, azt hiszem, hogy balos, ott van egy nagy baleset, vigyázzanak.
0: Jártál arra, látod pontosan, mi történt esetleg?
1: Igen, valami, tehát frontális karambol van, mert az egyik autót most tették fel a trailerre, úgyhogy biztos, hogy valami frontális ütközés lehetett.
0: Oké, és nagyon szépen köszi, hogy ide telefonáltál, köszi az infót, köszi.
1: Köszönöm, szia.
0: Jó utat, szia, hello. Az ötösön tehát, hogy elhagyjuk a körforgalmakat, vagy lehajtuk az autópályáról, érdemes figyelni. Köszi szépen az információt, és jó utat kíván a 88. Illetve hozzuk a jó szegedi kedvenceket 8 órán keresztül. Egy dal csak egyszer csendül fel nálunk. Ne feledd, jönnek a szuper jó dalok. Például a 2000-es évek első feléből is mutatom.
2: 3 után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj? Mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
6: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma, www.délklíma.hu.
7: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
8: Beleférsz az első 15-be. Csoportos óráink az igényeidre szabva. Ha kell, felpörgetünk, keményen megdolgozunk, testileg lefárasztunk. Ha kell, ellazítunk, lenyújtunk, lelkileg feltöltünk. Csoportos edzéseinkkel várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
9: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon. Állíts meg a pénznyelőt. Szigetelj még a tél előtt, mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isover, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban, az Újház Bodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.ujházbodrogi.hu.
10: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
11: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
12: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
11: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
13: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
11: Október 3-án próbáld ki élesben, amit eddig csak a fürdőszobában mertél. Karaoke estel és egy bulis DJ-szettel várunk.
13: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
3: Ez reklám volt.
0: Néhány gondolat az egészségmegőrzés jegyében. A Kabai Patika szakemberei szerint az emlők rosszindulatú daganata, merrek, mely a közhiedelemmel ellentétben nem csak a hölgyeket érinti, bár esetükben az egyik leggyakrabban előforduló megbetegedés. A merrek rendkívül agresszív, gyorsan áttétett képes, sajnálatos statisztika, hogy a 70-es évek óta pedig egyre több nőt érint, annak ellenére, hogy rendelkezésre állnak szűrővizsgálatok, amik valóban életet menthetnek, és ezt érdemes lehet kihasználni. Figyeljünk nagyon magunkra, jó egészséget kíván a 88 is.
3: Támogatta a V-Stream Visir Klinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.

0: You Be Gone, ez volt Kelly Clarkson zenéje. Itt a Rádió 88-ban, ahol játszunk. Érkezik az Árkád Szeged hangvadászat most.
1: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88-ban.
0: És hogyha minden igaz, akkor hallgatunk, Erika már itt is van velünk a vonal túl végén, akivel játszunk egy jót. Szia, szia!
2: Én vagyok.
0: Nagyon szuper, hogy elértelek, Erika. Jelentkeztél az Árkád Szeged hangvadászat játékára, elküldted a játékszót SMS-ben, és hát a következménye ennek az lett, hogy bekerültél a játékba. Gratulálok!
2: Ó, szuper, köszi!
0: Van-e kedved és időd játszani egy gyorsat?
2: Persze.
0: Nagyon van. Szuper. Na hát úgy nézünk ki, hogy 15.000 forintos Árkád utalványt tudok neked odaadni, hogyha elsőre megmondod nekem azt, hogy melyik hangot, vagy milyen hangot hallasz konkrétan. Ezt gyorsan kikeresem itt a könyvtárunkból, itt is van előttem, és hogyha ezt meghallod, és elsőre elmondod, hogy mi ez, akkor oda tudom adni a 15.000 forintot, majd pedig kettő segítségem lehet, és 5.000 forintig tudunk lemenni, hogyha esetleg nem menne, de szerintem egyébként nem lesz bonyolult. Benne vagy-e?
2: Benne, igen.
0: Oké, és nagyon szuper. No, akkor figyelj, a telefont jól szegezd a fülethez, ugyanis már is mutatom a hangot, és akkor meg kellene mondani, hogy mit hallasz tehát, illetve hogy minek lehet ez a hangja. Figyelj, mutatom. Na, mi lehet ez vajon szerinted?
2: Valamilyen autó, kamion?
0: Hát egyébként ezt még nem könyveljük el segítségnek, gurul annyit talán el lehet mondani erről, tehát úgy tévúton annyira nem jársz, épületen belül nézelődünk, ez nagyon fontos ugye bár a játék folyamán. Tehát mint megmutatom még egyszer, és akkor adok ezzel még egy kis gondolkodási időt, figyelj! Így megvan esetleg, vagy kéred az első segítséget?
2: Hát a mozgó ajtó.
0: Nem, nem, sajnos. Amikor azt mondtad, és akkor előjük az első segítséget, hogy autó, illetve kocsi, akkor a kocsival olyan messzire nem jártál, és épületen belül vagyunk.
2: Na. Bevásárlókocsi.
0: Így van, bevásárlókocsi! Sikerült, gratulálok! Így akkor 10.000 forint értékű vásárlási utalványt tudunk elkönyvelni. Megvan, gratula!
2: Oké, köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen, nagyon szuper volt, végül a csak összehoztuk, remélem, hogy jó volt akkor a segítségem.
2: Igen.
0: Jó van, örülök neki. Figyelj, beszéljük meg adáson kívül a részleteket, mondom, hogy hogy tudod átvenni a nyereményed, és akkor megbeszéljük a dolgokat, jó?
2: Oké, rendben, köszönöm.
0: Mindjárt visszacsörgök, köszi szépen, hogy játszottunk. Oké, szia, szia.
2: Ja, szia.
0: Nos, hát akkor gratulálunk a nyereményhez, most pedig néhány program lehetőséggel folytatjuk, mert hogy lesz nálunk ma este is csapatás, érkezik 7 órától a Klub 88, DJ Corvin lép majd a lemezjátszóink mögé, Endrei Judit, a Kíváncsiság tart fiatalon előadása pedig az IH rendezvény központban 6 órától indul majd el, este 8 órától a Domban pedig kamarakoncert lesz majd, jó szórakozást!
3: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
0: És már folytatjuk is, érkezik Tóth Abigail, aki a sztárokat felsorakoztató egyik show műsorban szerepel most hétről hétre, a Ramadár című zenéje szól nálunk a 88-ban.

0: Egy hatalmas szegedi kedvenc. Ez volt az Easy Lover, itt a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben. A következő órában pedig játék vár. Érkezik majd az I Love Szeged játék, ahol páros jegyet vihetsz el a Full Moon a Capella Fesztivál első napjára, a 10. hó 2-ára az IH-ba, illetve a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívása is a tiéd lehet. Küldd el már most jelentkezésed, a teljes neved, illetve a rádió szlogenét SMS-ben a 3299-88-88-ra. Érdemes plusz egy réteget felvenni már ma, hűvös azért az ősz, hűvösebb arcát mutatja, ma egyébként felhőtlen lesz felettünk az ég, illetve olyan 24-25 fok valószínű. Jönnek a friss hírek, infók, ez a Hello Szeged.
1: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
3: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
4: Gedzó, nekünk csengettek.
5: Jegyeket, bérleteket kérem.
1: Október 1-én a Gedzó meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
6: az SKT Nosztalgia villamosáról.
5: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
1: Most te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson, és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
2: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
1: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
2: A Gedzó meg a Dani támogatója a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
7: Ingyenes online programokkal segíti az Amigos a gyerekekért alapítvány a kórházban és az azon kívül gyógyuló fiatalokat. A foglalkozásokon a 12 és 18 év közötti diákok új országokat és nyelveket fedezhetnek fel, felkészülhetnek az iskolai feladatokra és közelebb kerülhetnek a leendő hivatásuk megtalálásához. Raposa Renáta projektmenedzser elmondta, az egyéni foglalkozások mellett csoportos programokon is részt vehetnek a kamaszok, ahol egy kerettörténeten keresztül ismerhetnek meg idegen nyelvet.
8: A kalandos.amigos.hu oldalon vannak különböző kurzusok, olyan e-learning online tanulásos tananyagok, amiket olyan kórházban vagy otthon gyógyuló gyerekek is tudják használni önállóan, akik olyan városban vannak, ahol még nincsenek amigók.
7: Befejeződött a Kossuth utca felújítása Domaszéken. A település sikeresen pályázott több önkormányzattal közösen a versenyképes járások programban, és az ott közösen elnyert összegből valósult meg az útfelújítás. Domaszék célja a település egyik központi forgalmi útvonalának korszerűsítése volt. Az utca a közlekedési szerepe mellett a település képben is fontos helyet foglal el. Ezért a beruházás során olyan megújult útszakasz kialakítása volt a cél, amely a mindennapi közlekedés igényeit és a rendezett települési környezet szempontjait egyaránt szolgálja. Kezdeményezte az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépésének módosítását Mellétei Barna Márton, a Tisza frakció képviselője. A tervezetnél több időt vesz igénybe az iratanyag előzetes átvizsgálása és az előkészítés. Ezért azt szeretné, ha a törvény hatályba lépésének ideje október 20-a helyett november 4-re tolódna. A módosítás elfogadása esetén november 4-től egy online felületen fokozatosan megismerhetők lesznek a dokumentumok. És végül több tucat őskori gleccserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secrets of the Ice régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban került elő. A terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves palakőből készült nyilhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Balesetmentes közlekedést a 88-szal, érdemes óvatosan hajtani, a Volt Centrumnál a lámpák nem működnek, kikapcsolt állapotban vannak, ezt több hallgatónk is megerősítette, illetve korábban történt egy baleset még az 5-ös úton, az autópályáról lehajtva, vagy ott a körforgalmakon túlhajtva, a Halászcsárda magasságában, még azelőtt a kanyarnál lehet találkozni a balesettel a legutóbbi hírek szerint. Hogyha van friss információd bárhonnan a városból, akkor pedig várjuk azt, 3299-88-88 a számunk, jó utat!
2: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
0: Ebben az órában az I Love Szeged játékunk indul, hamarosan nyerhetsz páros jegyet a Full Moon a Capella Fesztivál első napjára, majd a másodikára, méghozzá az IH-ba, illetve a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívása is a tiéd lehet. Indítjuk az órát, itt a Wonderful Life újra dolgozott verziója.
2: 8.

0: az életünk zenéi. A Rádió 88 online zenei tesztje a Rádió 88.hu oldalon.
1: Rádió 88.
0: Az életünk.
1: Életünk.

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: Avril Lavigne zenélt nálunk, ez volt a Scare Boy, itt a Rádió 88-ban, ahol az I Love Szeged játékunkkal folytatjuk most.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Tímel van itt velem a vonalban. Szia, szia, köszöntelek a játékban.
3: Sziasztok, hello.
0: No, hát figyelj, elmondok egymás után három állítást, és akkor a hamisat kellene majd megjelölnöd a végén. Készen állsz?
3: Hát próbáljuk.
0: Oké, próbáljuk meg. Na, itt az első állításom, ami így hangzik, mely szerint a Szegedi Tudomány Egyetemen Nobel-díjas kutató is dolgozott. A második állításom az, hogy Szegedet gyakran a napfényvárosának is nevezik. A harmadik állítás pedig az, hogy tápéra villamos is közlekedik, méghozzá hármas jelzéssel. Melyik a hamis szerinted?
3: Az utolsó.
0: Bőzonyám, látod, nem is volt ez nehéz. Gratulálok.
3: Igen.
0: A kettő nyereményünk, páros jegyet viszel el tőlünk a Full Moon a Capella Fesztivál első napjára másodikára. Egyébként ez pénteket jelent, illetve nagyon a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívásával is programolhatok.
3: Nagyon köszönöm.
0: Nagyon köszönöm szívesen. Szépen. Én köszönöm, hogy játszottál. Jó melót. Szia, szia. Hú, valami nagyon sürgős dolga volt Timának, de hát engedjük is. Gratulálunk, Szilo Green-nel folytatjuk.
1: I Love Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88, az életünk része.

0: Itt a 88, veled a Hello Szeged, ma is a munkaidő nagy részében is velünk volt most Alex Warren zenéje és a Fever Dream, és jönnek a szegedi kedvencek sorban, 8 óránkban, a munkaidő közben egy dal csak egyszer, így például itt lesz majd a Never Play the Bass is például. Illetve rögtön a hasznos tudivalók után majd Robin Lane-ök ezre a Laminettal. Ezek mind itt a 88-ban nem sokára, én Bürkés Dávid vagyok.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Költséges volt az iskola kezdés.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
4: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Keresse a Carglass-t Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
5: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
3: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
0: Heti lapszámunkból.
6: Legyen minél színesebb Szeged. Falfestésekre pályázhatnak az önkormányzatnál a panelházak lakóközösségei. Korábban beton és aszfalt tenger volt, most zöld sziget a Károlyi utcai kistér. Parkolók, kosárpálya és közösségi kert épül a Szilléri sugárúti tömb belsőben.
3: Szegedi Tükör. A város és lakói.
7: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
8: Ez reklám volt.
9: Ma segíthetünk is, várnak délután 2-ig Szegeden a vérellátó központban, véradáson, illetve Csongrádon, a Városi Galériában is 14.30 és 18 óra között. Köszönet a segítségnyújtásért. Kamarakoncert lesz este 8 órától. Kiváló fiatal előadók tolmácsolásában hatalmas művek hangzanak el. A Dóm tehát 8 órától vár a programjára, illetve itt lesz Endre Judit. A Kíváncsiság tart fiatalon előadása az IH rendezvény központban 6 órási rajttal. És ma is Klub 88, este 7 órától Corvin elép majd a lemez játszóink mögé. Jó szórakozást!
8: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

Never Play the Bass pörgette az elmúlt perceket itt a 88-ban, nem sokára már itt az ebédidő, illetve itt a nap legmenőbb dala is. Viszont, hogyha éppen te is megszavaznád a nap legmenőbb dalát, akkor ezt megteheted a rádió88.hu per zene oldalon. Itt hétről hétre egy 20-as zenei összeállítással találkozhatsz, mely dalokról várjuk a véleményed folyamatosan, 1-től 4-ig pontozva egy rövid dal részlet meghallgatása után tudsz véleményt formálni a szegedi kedvencekről. Köszönet, hogyha kitöltöd a tesztünket, és időről időre meglepetésekkel is várunk itt ezen az oldalon, tehát érdemes azért meglátogatni. Ma még az aktuális zenei teszt van kint, holnap pedig már egy újabb zenei összeállítástal találkozhatsz, tehát hogyha ma még kitöltöd, meg holnap is rámész, akkor 40 zenéről mondhatod el összesen a véleményed. Ed Sheeran pedig már is folytatja egy szuper jó szegedi kedvenccel nálunk. Itt a Sapphire most a 88-ban.

0: Dermot Kennedy és a Kiss Me a Rádió 88-ban. A következő órában a nap legmenőbb dalát is hozom, bemutatkozik majd egy újdonság, illetve jönnek a friss hírek és információk is. Ma 24-25 fokra lehet számítani, így öltöz, hogyha éppen mész valahova és nem indultál még el sehova, nem léptél ki az ajtón, akkor egy plusz réteg azért elkél szerintem. Jönnek tehát a friss hírek, folytatjuk nem sokára, érkezik majd McLamore zenéje.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin Klíma berendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
1: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
2: Indul az Árkád hangvadászat a

0: Amszterdán ünnepli 30. születésnapját a Szegedi Grand Café. A kerekévforduló alkalmából egész héten koncertekkel és kötetbemutatókkal várják a vendégeket. A hét csúcspontjaként szerda este 7 órától egy filmbemutatóval egybekötött kiállítás megnyitót is szerveznek, amik a Grand elmúlt 30 évét mutatják be. Török Dénes, az üzemeltető Képszínház Alapítvány kuratóriumi titkára felidézte, a hely 1996. szeptemberében művészmoziként nyitott meg, az irodalmi és zenei műsorok felé viszont csak az elmúlt évtizedben kezdtek el jobban nyitni.
1: Egyrészt lesz egy archívfotókat, plakátokat összegyűjtő kiállításunk, ez nyilván hosszabb ideig látható lesz majd, illetve aznap este bemutatunk egy filmet is, több mint 40 órányi anyagot forgattunk, interjúkat különböző szereplőkkel, akik szerepet játszottak az elmúlt 30 évben, és ebből készítettünk egy-egy órás filmet.
0: A májusi felfüggesztés után elrendelte a nagyobbik szegedi mávraktár bontásának folytatását a Szegedi Tudományegyetem, de a munkálatokat nem kezdik meg, egyelőre. Az egyetem szeptember 21-én azt közölte a Szegederrel, hogy az aszbesztmentesítés befejezése és az örökségvédelmi szakemberek júniusi helyszínébe járása után kiadta az utasítást a bontási munkálatok folytatására. Ugyanakkor a második megkeresésükre azt írták, hogy a falak tényleges bontásával megvárják a közlekedési és beruházási minisztérium válaszát. Őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták Hankó Balázs, fideszes országgyűlési képviselőt, volt minisztert, hőtlenkezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként. Az NKA ügy tavasszal robbant ki, miután kiderült, hogy a választás előtt a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma több mint 17 milliárd forintnyi támogatást osztott ki. A főügyészség gyanúja szerint a testület a hatáskörét túllépve a törvényi előírásokat és a szabályzatokat megszegve döntött pénzekről. És végül végrehajtotta legutóbbi tesztrepülését a világ legnagyobb űrrakétája, a Starship. A 124 méter magas eszköz felső fokozata most először érte el a Föld körüli pályát, ahová sikeresen telepített 26 Starlink műholdat. Ez volt az eszköz 14. tesztrepülése, egyben az eddigi leghosszabb is. A beszámolók szerint a start után a SpaceX mérnökei rendellenességet észleltek a hajtóműveiknél, ami miatt félő volt, hogy meghiúsulhat a Föld körüli pálya elérése. Mégül azonban a nehézségek ellenére is sikerült teljesíteni ezt a mérföldkövet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Utat és balesetmentes közlekedést. Szeri Csabi kollégám jelezte, hogy a 47-esen autózva lehet némi munkálatokba belefutni. Vásárhely felől a hittól visszább Szeged felé tart oldalon a külső sávban dolgoznak pár száz méteren, tehát a 47-esen, hogyha az algyai Tisza hídhoz érnél, akkor Vásárhely felől érkezve találkozhat a szakemberekkel, jelenleg aszfalt marási munkálatok zajlanak, hajcsóvatosan, bármit láttál, pedig várjuk a tudnivalókat. 30 299 88 88. A Tiszalajos körúton működnek-e már a jelzőlámpák, illetve a baleset nehezíti-e még az ötös úton, a Halászcsárdánál a forgalmat, erre mind kíváncsi vagyok. Jó utat!
2: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
3: Ebben az órában hozok néhány holnapi program lehetőséget, illetve a nap legmenőbb dalát is forgatom, majd egy újdonság, egy menő dal, és hogyha már menő dalokról beszélünk, akkor 2013-ban ez is az volt, ez volt hangosan a rádióval, McLemore, Ryan Lewis, Can't Hold Us!

Joel Corry és miből pörgették az elmúlt percek hangulatát, ez volt az I Wish az ebédidőben itt a Rádió 88-ban. És már is folytatjuk a nap legmenőbb dalával, remélem kapható, vagy egy Jennifer Lopez és David Guetta közösre. Nagyon sok ideig gondolkoztak azon és szervezkedtek, hogy össze tudjanak hozni egy közös stúdiózást, mert hogy élőben szerettek volna találkozni az előadók, erre végül pedig sor is került egyébként már tavaly nyáron. Igen, már egy évvel ezelőtt Jennifer Lopez előtte a dal demóját, ha úgy tetszik, egy fesztiválon a közönségnek, a Simi Tonight címmel pedig, hát akkor még nem tudta a közönség, hogy miről van szó, de nagyon bejött mindenkinek a dal a visszajelzések szerint, majd pedig jött a francia DJ-vel a közös stúdiózás, és az idejében pedig meg is jelent hivatalosan a dal, amit nagyon szeretünk, nagy szegedi kedvenc, ez egyértelműen kijelenthető. Itt az újdonság a 88-ban tehát, Jennifer Lopez, David Guetta, Simi Tonight.

0: Kelemen kabátban és a végtelen itt a 88-ban, ahogy a zenetárunk is annak mondható, 8 órán keresztül a munkaidőt közben kétszer ugyanazt a dalt nem hallhatod nálunk. Hol voltál 2006-ban, nem tudom, emlékszel-e, amikor ez szólt nagy hangerővel a rádiókból, mutatom. 88. Sean Paul és Kesha Cole közöse érkezik majd, akkori emlékcsomagként a Give It Up To Me. Pedig most gyűjthetjük a friss emlékeket. Miles Smith és Neil Horan a Drive Safe-el jönnek azonnal.
1: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
2: Gedzo, nekünk csengettek.
3: Jegyeket, bérleteket kérem.
4: Október 1-én a Gedzo meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
5: az SKT Nosztalgia villamosáról.
3: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
4: Most te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson, és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
6: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
4: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
6: A Gedzo meg a Dani támogatója a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
9: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
10: Ugyan már, Mónahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
9: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
10: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
9: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
10: Szent Erzsébet Móralmi gyógyfürdő.
9: Hosszabbítsd meg a nyarat.
11: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk. Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
9: Ez reklám volt.
0: A szakemberek szerint az ingatlan bérbeadás során tisztázni kell a minimum bérleti időszakot és azt, hogy mi történik, ha bérlő ezelőtt távozik. Kevesen gondolnak rá, de fel kell készülni a bérleti jogviszony esetleges felmondására vagy megszüntetésére. Mivel nem kisértékű vagyontájról van szó, kérjünk szakmai tanácsot vagy nézzünk utána a dolgoknak, hiszen ez segítheti a bérbeadó és a bérlő dolgát is ezekben a kérdésekben. Ezekre mindenképpen fordítsunk elő figyelmet, hiszen a lendő bérlővel nem csupán egy hétre alapozzuk meg a kapcsolatot.
6: Támogatta az Art Home ingatlan.

Katy Perry és a Never Really Over itt a 88-ban, illetve itt van néhány holnapi program lehetőség is. A TIC-ben például 8-tól 14 óráig várnak a 15. Tudományfesztivál, jövő és innováció program kapcsán például a Star Wars inspirált megoldásokkal találkozhatnak a kilátogatók, illetve robotok, űrtechnológiai újdonságok, amikbe itt bele lehet kóstolni. Az Agórában is program 8-tól 14 óráig kapcsán lézerbemutató a fény útjával lehet megismerkedni, illetve várnak minket egy kiállítás megnyitóra is, majd a Grand Caféban este a 6 órától a Grand 30 érkezik majd, illetve lesz majd a film is, interjú filmben azok mesélnek 7-től, akik különböző korszakokban kerültek kapcsolatba a Grandal alapítók egykori és jelenlegi munkatársak. A Jazzklubban Naná Babám, magyar alterbuli Szegeden 10 órától, az AITK GTK Party pedig a Hungiban este 11 órától indul. Ezek voltak a holnapi programok, jó szórakozást! Én pedig mára ezzel az összeállítással búcsúzom, és a mikrofonba Bürgés Dávid szólt, ez volt a Hello Szeged, találkozunk holnap is, most pedig érkezik Csabi és a Lottika Mixer.

duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Baby Rexát hallgattuk az előző percekben, a Lottika Mixer pedig már is rajtul itt a 88-ban, szeptember 29-én a Kedben. Betárasztunk játékokból, akár a Lottika Mixerben, akár a Lucky Let's Go-ban jön például az Árkád Szeged hangvadászi játéka, hamarosan jelzem, hogyha lehet rá jelentkezni, másrészt pedig Szeged kedvencei is pont nálunk fedezhetők föl. Teddy Sims és a Mr. Know-It-All jön 24 Celsiusokon, süt a nap, komolyan egészen vagány időnk van, és bizony erre lehet a következő napokban is számítani. Persze mondjuk a Vénasszonyok nyara hideg csípős időből indul, és utána melegszik majd 24 Celsiusokra az elkövetkezendő napokban is.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőségével.

0: Megnyílt a Muncs első fizikai boltja Szegeden. A startupként indult cég az új helyszínen is az élelmiszerpazarlásra hívja fel a figyelmet, hiszen a NÉBI tavalyi adatai szerint több mint 60 kg háztartási élelmiszer hulladékot termelünk fejenként egy év alatt. A maradék ételt, túlér egy gyümölcsöt vagy megszáradt kenyeret viszont általában még fel lehet használni. Egyebek mellett erre is ad tippeket a Muncs ételmentő kézikönyve. Wettstein Albert, a cég alapítója elmondta, országosan már több mint 4000 üzlet csatlakozott az ételmentő mozgalmukhoz.
1: A ételpazarlást inkább úgy lehet visszaszorítani, hogyha kreatívak vagyunk a konyhában. Megnézzük, hogy mi az, ami már egyébként otthon van, és hogyan lehet kombinálni különböző alapanyagokat, vagy újra felhasználni akár bizonyos részeit a zöldségeknek. A másik, hogy tudatosan megtervezzük a vásárlásokat, ne éhesen menjünk vásárolni, mert akkor mindent megveszünk, amit a szemünk kíván.
0: A Szegedi Regionális Nyomozóügyészség bírálja el azokat a feljelentéseket, amelyeket Fürst Pál korábbi főügyész állításai, illetve az úgynevezett aranykonvoj ügy miatt tettek. A Vidéki Prókátor nevű oldalán Fülöp Botond arról számolt be, hogy átvette az eljáró hatóság kijelöléséről szóló határozatot. A Poszt szerint a központi nyomozó főügyészség a Szegedi testületet jelölte ki az ügyek elintézésére. Az úgynevezett aranykonvoj ügy idén márciusban robbant ki, amikor a hatóságok vecsésnél lecsaptak egy Ukrajnába tartó készpénz- és aranyszállítmányra. A 2024-es Most vagy soha című filmre adott állami támogatás felhasználásával kapcsolatban is nyomozást rendelt el a Nemzeti Adó és Vámhivatal költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt, adta hírül a Telex. A film az 1848. március 15-i eseményeket dolgozta fel fikciós elemekkel, és eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk, a rendező Lóth Balázs volt. Összesen körülbelül 164 ezer jegyet adtak erre a mozikban, a kritikusok negatívan fogadták, és az IMDb felhasználói 10-ből mindössze 2,3 csillagos értékelést adtak a filmnek. És végül bosszú

0: 6 millió dolláros bevételt ért el a hétvégén. Azért küldték újra a mozikba a filmet, hogy felcsigázzák az érdeklődést a decemberben esedékes következő rész, a bosszúállók Dr. Doom ébredése előtt. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Szeged és a környék útjai szinte hibe nélkül járhatóak. A 47-esen Vajhát térségében a Szeged felé tartó oldalon némi aszfalt marási munkálattal én találkoztam idefelé. Egyébként ott is gyorsan át lehet jutni, nyilván ott egy sebességkorlátozó tábla is kint van. Na meg a vízvezeték rekonstrukciós munkálatok miatt az elmúlt időszakban megszokott helyeken Szegeden azért némi forgalom korlátozás van. Ezekkel továbbra is érdemes számolni, mi pedig várjuk az útinfót, hogyha a délutánban majd akár hazafelé tartasz. Jöhet a segítség 06 32 99 88 88 a számunk.
1: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
2: Már rajtól is a Lottika Mixer itt a 88-ban, bizony Szeged kedvenceivel, na meg játékok hadával, akár egyébként színházi előadásra is lehet majd belépőt nyerni, meg a hangvadász játék is jön. Mindenek előtt viszont Teddy Simsy az étel. Itt a Mr. Noi-tól, itt a mikrofonnál Szeri Csaba.

0: Csumba Bamba és a Tam Tamming itt a 88-ban szól Optika Mixer. A tegnapi napon pedig a Hello Szeged egy meglehetősen magas helyszínről, a Dom tornyából szólt, onnét zajlott a műsor, és egyébként ott Dávidnak beszélgető társai is voltak, na meg hát akár egyébként bráncsoló társai odafent a magasban, hiszen ugye egy nyereményjáték is zajlott egy különleges élményért cserébe. A beszélgetés során pedig egyébként Tóth Bence idegenvezető is kapott néhány kérdést, például arra is válaszolt, hogy milyen furcsa kérdésekkel fordulnak felé egy idegenvezetés során. Hallgassuk, hogy mit válaszolt ő tegnap.
1: Valóban egyébként szoktak olyan kérdések lenni, amire először az ember csak pislog, hogy lehet ilyet kérdezni. Részemről az, hogy hány téglából áll a dóm. Mondjuk nem nagyon szoktam zavarba jönni, 1 és 15 milliárd között van valahol. Pontosan még nem számoltuk meg, de rajta vagyunk. Tehát ilyenek azért előfordulnak, de mondjuk ez tök jó, mert színesíti a vezetést, mert mindenkinek egy kicsit földobja a napját az ilyen poénos kérdés.
0: Izgalmakat pedig egyébként a mai nap is tartogat az Árkád Szeged hangvadász játéka, egészen biztos, hogy jelentkezik most, viszont imen jön, már szól is tőle a Don't Be Shy.

0: tényleg nem kell sokat várni, itt a Lotiga Mixerben is jelentkezik az Árkád Szeged hangvadász játéka. Remélhetőleg egy 15 000 forintos utalványt is raknál el, na meg persze jönnek Szeged kedvencei is. Velünk lesz például Eva Max. Na meg korunk egy másik divája, Dua Lipa a Hallucinate-tel. Szóval nem lesz hiány olyan dologból, amelyek megpörgetik a munkaidőt, erre még azt hiszem, hogy szükség is van, na meg játékok tömkelegére is lehet számítani. Itt a Lotika Mixerben.
1: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül,
1: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amiben újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda. Japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
6: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
7: Tisztelt szegediek! A Setáv Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setáv Kft.
8: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
9: Ősszel könnyen helyrehozhatod.
8: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.újházbodrogi.hu.
10: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló és feszengenék is.
11: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
10: És a segítség kell?
11: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
7: Házgyüm & Fitness Szeged, Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
12: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
13: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
14: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
13: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
15: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
13: Október 3-án próbáld ki élesben, amit eddig csak a fürdőszobában mertél. Karaoke estel és egy bulis DJ-szettel várunk.
15: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
13: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
16: Heti lapszámunkból.
17: Legyen minél színesebb Szeged. Falfestésekre pályázhatnak az önkormányzatnál a panelházak lakóközösségei. Korábban beton és aszfalt tenger volt, most zöld sziget a Károlyi utcai kistér. Parkolók, kosárpálya és közösségi kert épül a Szilléri Sugár úti tömb belsőben.
13: Szegedi Tükör. A város és lakói.
4: Ez reklám volt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Az IH rendezvény központban 18 órától Endre Iduittal, a Kíváncsiság tart fiatalon címmel egy beszélgetésre lehet majd számítani. 30 éves a Grand Café, ennek okán 19 órától lesz majd egy cirkusz és vizuális performance, amely egyébként 7 perc hosszúságú lesz, így aztán tényleg érdemes 7 órára odaérni. Kamara koncert lesz a Dómban, 8 órától komoly zenei művekre lehet majd egyébként ez alkalommal számítani, és persze a Klub 88 is jelentkezik, hát ott másféle zene, viszont egészen veretős lesz DJ Corvinnal 19 órától ma.
2: támogatta a Prémium Piac. Éléskamra

Képlet. A képlet egyébként tényleg egyszerű, akár az Árkád Szeged hangvadász játékában is mutatok egy hangeffektet, és ha kitalálod, hogy miről van szó, 10.000 forint értékű Árkád Szeged vásárlási utalmánnyal gazdagodhatsz. Már jöhetnek az üzenetek, a jelentkező üzenetek SMS-ben a 0632998888-ra. A feladat egyszerű, hogy tudjam, hogy játszani akarsz, a játékkulcs szót kellene elküldeni. Aztán valakinél hamarosan csörög a telefon, és jön a hangeffekt is, illetve hamarosan a Fórum Színház játékában, az IH-ba, a Botrány a paplakban című vígjátékra lehet majd október 9-re egy páros belépőt nyerni. Tele vagyunk játékokkal, mondtam én, és tele vagyunk Szeged kedvenceivel is. Kelly Rowland és a Work már is szól.

0: Miközben nyomod az álommelót, fölcsendült az álomhajó. Hát legalábbis bízom benne, hogy a mondat első fele is igaz. A játék kulcsszó pedig jöhet SMS-ben a 0632998888-ra, hiszen hát nem álomjáték, hanem hangvadászjáték az, ami ránk vár. Hamarosan csörög valakinél a telefon, mutatom az újabb hangrészletet. Na meg persze Szeged kedvencei is jönnek, Alok és a Don't Say Goodbye velünk lesz a következő etapban. A nap pedig még mindig süt, 24 Celsiusok. Alábukik, akkor egy picit hűvösebb lesz, de alapvetően felhőre nem kell számítani a folytatásban sem.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Három után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenét hallhatod.
1: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.

0: Gyakorlatot tartott a katasztrófa védelem és a MÁV a szegedi rendezőpályaudvaron. A szimulált helyzetben egy kis busz felborult és egy tramtrén kisiklott, miután a két jármű ütközött egymással. A forgatókönyv szerint többen megsérültek, illetve a szerelvénybe szorultakat is ki kellett menteniük a tűzoltóknak. A műveletbe a MÁV szakembereit is bevonták, a vasúti szerelvényt is sikeresen visszahelyezték a gyakorlaton. Fülep Zoltán, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tűzoltósági főfelügyelője hozzátette, a feladatokat a rendőrökkel és a mentőkkel összehangoltan végezték.
1: Ugye elsősorban gázolásos balesetek azok, amelyek megjelennek a legnagyobb számba, de ez a második az ütközéses baleset. Ez is nagyon fontos, hogy erre fölhívjuk a figyelmet, hogy a közlekedők tartsák be azokat a szabályokat, amelyeket a KRESZ-szervi annak érdekében, hogy ne következzenek be sérülések és balesetek.
0: Darabokra szakadt motor az út szélén, a Makai úton személyautóval ütközött egy motoros tegnap. Egy szemtanú szerint az autó egy szervízútról kanyarodott ki, és nem adta meg az elsőbséget a motorosnak, aki az ütközés következtében a busz megállót jelzőtáblának hajtott. A férfi súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Bukó sisakja, a védőruhája és a csizmája az út közepén hevert, a mentősök szedték le ezeket róla. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynök akták. A nyitottakták.hu weboldalon 4 dokumentum típus válik elérhetővé. November 4-én felkerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára. Majd 2027-ben nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéjék. És januártól lesz látható a mozikban az Egyke című film, amelyben Pogány induló mellett Szász Júlia és ifjabb Vidnyánszki Attila a főszereplő. A thriller előzetesét már meg lehet nézni. A sztori szerint egy fiatal budapesti házaspár egy erdő közepén fekvő, világtól elzárt nyaralóba megy, hogy megoldják a kapcsolati problémáikat, majd a semmiből egy kamasz fiú, akit Pogány induló alakít, rejtélyes módon a gyermektelen házaspárt tartja szüleinek. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A 47-esen Vaját térségében a Szeged felé tartó oldalon egy némi forgalomkorlátozás lehet, ott egy sávra szűkül egy pár száz méteres szakaszon a helyzet, el lehet jutni, át lehet haladni, de ott munkálatok zajlanak. Emellett hát a Baktói lámpa olykor azért már megfogja a forgalmat, mi lesz majd egy óra vagy másfél óra múlva, illetve meglehetősen sokan autóznak a Tisza-Lajos körúton, legalábbis a forgalmi térképünk alapján most ez a helyzet. Trafipaxos ellenőrzésről nem kaptunk jelzést, ami pedig még örömtelibb, hogy balesetről sem érkezett jelzés, ám ha útinformációd van, 06 32 99 88 88 a számunk.
2: Támogatta a B99 autó. LED világítás és autóápolás szakértelemmel.
3: Tényleg betárasztunk játékból, ékes bizonyíték az lehet, hogy hozom mindjárt a Fórum Színház játékát, a Botránya Paplakban című vígjátékra páros belépőt lehet nyerni, és a Hangvadász játék is mindjárt érkezik. Előtte viszont Aloki a főszerep, már itt a Don't Say Goodbye, a mikrofonnál pedig Szeri Csaba.

0: Ez volt a Save My Life Kygótól. Itt a 88-ban, ahol már is jön az Árkádszeged hangvadász játéka. A vonalban itt van velünk Klári.
1: Hát most ugrik a majom a vízbe mindjárt.
0: Na, ugrik a majom a vízbe, azt hiszem, hogy igen. Akkor tudod, hogy miért hívlak, tudod, hogy 15 000 forint értékű vásárlási utalványt nyerhetsz, ha ügyes vagy. Figyelj, van egy olyan jó hírem, hogy szerintem ez a mostani feladvány ez elég könnyű lesz, jó? Több megoldásra is van, akár ha úgy tetszik, szerintem ki fogod tudni találni, jó?
1: Húha, köszi. Köszi a segítséget előre is, de megpróbálom.
0: Jó, oké, ha nem kell segítség, akkor megvan a 15 000-es utalvány, jó? Mutatom jó, a jó. Részletet. Jól hallasz mindent, menni fog.
1: Most igen.
0: Oké, na figyelj.
1: Hát valami nagyon szúrlódik, azt tudni, de hogy szúrlódik.
0: Na, segítek egyet, jó? Egy 5 000-es leveszünk ugyan, de 10 000 forint értékű az utalvány, de nem teljesen a súrlódás irányába mennék én el, hanem például ilyen hangot az Árkádnak a parkoló részében is tudsz hallani, ahol az autók vannak a mély garázsba, vagy magas garázs, vagy veled garázs, vagy nem is tudom, minek hívjuk azt ott. Mutatom még egyszer a hangrészletet.
1: Akkor meg szerintem a sorompót, ahogy emelik föl.
0: Nem teljesen jó irányba indultunk el. A sorompónak egyébként nincs alatt, csak felemelik, és akkor fönn van, nem? Meg
1: lent van. Fölemelik, igen. Persze, így van.
0: Na jöjjön még egy segítség?
1: Azt akkor próbáljuk.
0: Jó, 5 000-es marad az utalvány, mutatom a részletet. És akkor ez szerintem így már csak könnyű lesz. Parkolóba vagyunk, és egy autó tud ilyet csinálni például adott esetben.
1: Jaj, hát igen, amikor kanyarodik és fékez, és nem jó a fék.
0: Yeah. Nem!
1: Nem. Hát akkor...
0: Hát figyelj, Klári, akkor viszont bedobjuk a közösbe, jó? Tehát a hallgatóknak, hogyha van helyes megoldás, figyeld az adást, jó? Már akkor ki fog derülni a folytatásból, hogy mi volt, meg hát persze játsz velünk legközelebb is, oké?
1: Persze, megpróbálom.
0: Jól van,
1: hát
0: Klári.
1: Hát nem mit veszteni, vagy köszönöm a segítséget.
0: Én köszönöm, hogy játszottunk. Minden jót kívánok.
1: Köszi, neked is.
0: Hello.
1: Viszlát, hello.
0: Hát akkor, hölgyek, urak, az 5000 forint értékű nyeremény ott van a kalapban, és ezt valakinek el kellene vinni. Mostantól SMS-ben várom, ha valaki megfejti, hogy mi volt az iménti hang. Akár egyébként ez a parkolós, autós irány is jó, de nyilvánvalóan van egy másik irány is, amiben elindulhatunk. SMS számunk a 06 32 99 88 88, várom az üzeneteket. Sam Smith és a Diamonds előtt viszont néhány mozifilmes ötletem is van akár a mai napra. A Belvárosi Filmszínházban ott lesz este a Bosszúállók Végjáték, ráadás néhány perccel kiegészítették a korábbi sikerfilmet, illetve a Vadon szívében csatangol Brad Pitt és a kutya, a Cinema Cityben pedig este az Átkozott boszorkák második része, a Csajos hétvége, a Félrelépni szabad, vagy éppen a Préri farkas visszavág is a vászon szereplő darab.
2: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja.

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: Ez volt a Thunder Clouds itt a 88-ban, ahol már is itt van velünk a vonalban Dorina, aki ügyesen tudta SMS-ben a hangbejátszós játékot. Hello!
1: Igen.
0: Fölismerted a hangot, ugye?
1: Hát olyasmi.
0: Na olyasmi, na várj, megmutatom neked is. Jaj, de barátságos, te mire tippelsz?
1: Igen, hát szerintem riasztó lehet.
0: Bizony, autóriasztó vagy egyébként az is, amikor, hát nem tudom, gondolom lopni még nem loptál, de azért van olyan, amikor becsippan véletlen, ugye? Én mindig attól félek, hogy megveszem igazságosan, és jártam úgy kérdezni, hogy becsippant. Elszaladtam. Igen. Nem, egyébként nem megálltam, lefagytam, és megijedtem, és mondtam, hogy én nem csináltam semmit, ott sikítoztam, de aztán kiderült, hogy véletlen baleset történt, de szívszorító volt. Neked viszont van egy jó hírem, 5000 forint értékben gyárkát Szeged vásárlási utalvány a tiéd.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon-nagyon szívesen, telefont ne tedd le, mindjárt átbeszéljük a részleteket, oké?
1: Okay? Jó, rendben.
0: Köszönöm a játékot, hello.
1: Yeah.
0: Az Árkád Szeged hangvadász játéka pedig jelentkezik még persze a folytatásban is, ahogy Szeged kedvence is, itt a 88-ban jön például Justin Timberlake és a Say Something. És egy kis másnaposság, ha más nem, dalformájában Theo Cruzzel és Floridával. Na meg szoktuk volt emlegetni, hogy rengeteg játékra lehet számítani a 88-ban, bizony-bizony, akár állandó játékok is vannak, például a Hello Szegedben bizton állíthatom, hogy holnap is lesz nyeremény.
2: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
4: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
4: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
4: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy Délklíma. www.délklíma.hu.
6: Egészség gyorsan, egyszerűen szakértőktől? Pingvin Patika. Pingvin Patika. Tudjuk, mire van szüksége.
7: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent Fogászat, Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
8: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
9: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Mehringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
10: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
11: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
10: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
12: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vas, színes fém, akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
13: Vedd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A héten az egészségpercekben az emlőrák kapja és kapta a főszerepet, amelynek több stádiuma és fázisa is van. A nulladik stádium az, amikor a merrák kialakulásának kezdetéről beszélhetünk. A túlélési esély, ha időben felfedezik egyébként ilyenkor a problémát, 98%-os. Az első stádiumban a daganat mérete még 2 cm-nél kisebb, és ilyenkor is nagy a túlélési arány, 75%-ról beszélhetünk. A második stádium már előre haladott fázis, akár a bőrön szabad szemmel is észlelhető a probléma. A harmadik stádiumban pedig már áttétekről is beszélhetünk. Ahogy arról már tegnap is szó volt, érdemes szűréseken részt venni, hogy megelőzzük a bajt. Jó egészséget kíván a Rádió 88 és a Kabai Patika csapata.
2: Támogatta az ue.hu online patika. Zöld út az egészség.

micsoda húzása volt ennek a dalnak, hát talán már húznánk haza a mellóhelyről is, az is szépen lassan opció lesz. Már ugye abban a mámorító esetben, hogyha 3:30-4 óra környékén vége a munkaidőnek, viszont addig is egy játék, csak hogy tetézzük a dolgokat, a Fórum Színház jó voltából az IH rendezvényközpontba a Botránya paplakban című vígjátékra október 9-ére van egy páros belépőm. A darabban például Pikali Gerda is fölbukkan, arra volnék kíváncsi, hogy ő melyik településen született, Csongrád Csanádi születésű, Szegeden vagy Hódmezővásárhelyen. A válaszokat SMS-ben a 0630-299-88-88-ra várom. Villámjáték hamarosan ott landol valakinél a páros belépő, illetve Justin Timberlake landol az éterben, ahogy azt ígértem, már szól a szé.

0: Ez a 88, benne pedig volt egy játék kérdésem, az ügyben érdeklődtem, hogy Pika Ligert a Szegeden vagy Vásárhelyen született. Hát bizony Hódmezővásárhelyi születés, ott is járt iskolába, Szegeden pedig majd föllépni fog, és színdarabban játszik Botrány a paplakban. Marian pedig ide nyert páros belépőt, helyes választ küldött nekünk. Marian, hamarosan csörög nálad a telefon, és akkor egyeztetünk az átvétel módját és részleteit, illetően jó szórakozást a darabhoz. Az Árkád hangvadász játékunkra pedig már jöhet a jelentkezés az újabb etapban. Várom a játékszót, csak hogy tudjam, hogy játszanál velünk. 0632998888 a számunk, a nap pedig süt fölöttünk, és egyébként egy néhány órán keresztül ezt még pontosan így fogja tenni.
1: Támogatta az nvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
1: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
2: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88.

0: 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
2: Suli kóstoló programmal mutatkozik be a Szegedi Janikovszki Éva Általános Iskola a jövőre általános iskolát kezdő gyerekeknek és családjuknak. Először csütörtök délután 5 órától ismerhetik meg a szülők a leendő tanítónéniket. Kis László főigazgató hozzátette, márciusig minden hónapban készülnek nyílt foglalkozásokkal, amelyeken az iskola fő fókuszait, a művészeteket és a sportot is bemutatják.
3: Ez a programsorozat novemberben folytatódik. A leendő elsős tanítónénik tanóráiban nyerhetnek betekintést az érdeklődő szülők. Decemberben a művészeti iskolánk tart bemutató foglalkozást. Januárban sportfoglalkozással folytatjuk.
2: Átadták a felújított szatymazi sportpályát. Új burkolatot, korszerű világítást és sporteszközöket kapott a Szent István Katolikus Általános Iskola csaknem 1000 négyzetméteres sportpályája. A csaknem 80 millió forintos beruházásnak köszönhetően a létesítményt nem csak az iskola diákjai, hanem a település sportolni vágyó lakói is használhatják. A Soros tervtől a Fudánig a kormány közzétette az elmúlt 16 év nem nyilvános kormány határozatainak listáját, írja az Index. A listán egyebek mellett szerepelnek nemzeti konzultációk, a Fudán Egyetem és a Budapest Airport állami megszerzésének előkészítése, a Budapest-Belgrád vasútvonal, a Paks 2 beruházás, valamint több száz nagyvállalati beruházás állami támogatása. A legtöbb 679 ilyen határozat 2021-ben született. És a Magyar Úszó Szövetség beadványban kéri, hogy a szegedi Fábián Bettina visszakaphassa az ezüstérmét. A szegedi úszó és Betlehem Dávid egyaránt dobogós helyezéssel ért célba a hétvégi nyílt vízi úszó Európa Kupa fordulójában, azonban a sapkájuk miatt kizárták őket a versenyből. A Rádió 88 híreit Fáji Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Az Algyői úton némiképp már torlódik a forgalom, most főleg egyébként a városba befelé vezető oldalon. Sebesség ellenőrzésről nem kaptunk információt, akár a szokott helyekről sem, persze ennek ellenére a sebességhatárok betartására érdemes lehet figyelni. Hódmezővásárhelyről Szeged felé tart, pedig még az Algyői híd előtt Vajhát térségében némi munkálattal és emiatt egyébként sávszűkítéssel lehet találkozni.
1: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.
4: Most már a Lucky Let's Go-nak ugrunk neki itt a 88-ban, viszont a játék, az Árkáceget hangvadászata természetesen jelentkezik, nyomban csörög valakinél a telefon, és Juk Jumont is érkezik már az Ocean Drive-szól. Üdv és köszi, hogy együtt rádiózunk a mikrofonnál, Szeri!

0: Kis triumvirátus Lisa, Doja Cat, Ray és Born Again az előző percekben itt a 88-ban, holnap pedig már a hónap utolsó napja következik, hát szeptember hónapot is szépen lassan elmorzsoltuk, 30-a lesz, a jeromosok ünnepelnek majd, és lehet, hogy holnap érdemes lesz egyébként elővenni akár saját fogyasztásra, akár a gyermekkel egy közös népmesét, mert hogy a népmese napja is a holnapi, érdemes lehet ezt akár mondjuk így ünnepelni, úgyse olyan hosszúak, vagy fölolvasni egy népmesét. Egyébként nálunk a srácok néha már rápörögnek egyébként ezekre a történetekre is, illetve holnap 6 órától lesz lehetőség rápörögni a Gedzó meg a Danira is, ahol egyébként 8 órától dr. Gál Tamás klímakutató lesz a vendég. Vele a Rádió 88 születésnapján is beszélgettünk egyébként egy jót, az El Niño jelenség, és hát a világunkra gyakorolt hatása kapja a főszerepet. Azt nem mondom, hogy nem hátborzongató a téma, de hát ugyanakkor gondolatébresztő, meg Gál Tamás szájából azt gondolom, hogy nagyon hasznos gondolatok is elhangoznak majd. Úgyhogy El Niño, holnap a főszerepben a Gedzó meg a Daniban, a folytatásban pedig a Temper City, egy újdonság itt a 88-ban.
1: Támogatta az Intellomitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész.
2: Figyelj, Szeged! Ez új!

Jude Law Azaria is a Várnék a 88-ban, Futár Bazsi pedig ráncáfolt a 40-esen a Kastélykertnél a szokott helyen kint a trafi, ott akkor különösen figyeljük a sebességhatárokra, a folytatásban pedig akár a hangerőn is lehet tekerni fölfelé David Guetta, Kid Cudi és a Memories szól már is a Lucky Let's Go-ban.

0: dalát hallgattuk, de már is hallgatjuk az Árkádszeged hangvadász játékának újabb feladványát, és Zsuzsi van itt velünk a vonalban.
1: Ja, én vagyok.
0: Hello, ja. Zsuzsi, játszunk-e egy Árkádszegedeset? Egy hangvadász játszunk. Játékot, jó?
1: Igen.
0: Oké, eddig szerencséd van, és 15 000 forint értékű utalvánnyal lehetsz gazdagabb. Ez most egy picit nehéz lesz, jó? Én mindig mondtam, hogy könnyű, mondjuk akkor nem jött be, mert általában mégiscsak nehéznek bizonyul. Ezt most én is nehéznek gondolom, de hát figyelj, merjünk nagyot álmodni, jó? Mutatok egy hangot, ha fölismered, van egy 15 000-es utalványod. Jó, induljunk ki ebből. Jöhet?
1: Jöhet.
0: Rakd közel a fülethez a telefont, és fülelj nagyon. Mi lehet ez?
1: Ez nem daráló lehet esetleg?
0: Nem biztos, hogy teljesen rossz úton jársz, nem daráló, ez egészen biztos. Még esetleg a segítség előtt mondasz egy másik tippet.
1: Keleszteverők, ilyen kelesztő, fészekelesztő.
0: Nem, nem, azzal viszont abszolút, az nem jó irány. Igen, messze vagy. Jó, segítek egyet, jó, levonunk 5000-et, de segíts. Te egyet, megmutatom még egyszer a hangot, fülelj nagyon. Inkább ilyen hulladékkezelés ügybe indulj el, kérlek.
1: Ja, akkor ez hát vagy ilyen tömörítő, vagy pedig ahogy bedobom az üveget az újhasznosítóba.
0: Ez viszont már egy tökéletes megoldás. Igen, én is ilyen műanyag hang is van ebben, talán összetörik az üveg is, de igen, üvegvisszaváltás egyébként, vagy a szemetes kuka ürítése, mert ugye az Árkádszegedben ilyen is előfordul. Hát figyelj, akkor lehet, hogy nagyobbat segítettem, mint kellett volna, minden esetre van egy 10 000 forint értékű utalványod.
1: Te szuper, köszönöm szépen.
0: Nagyon örülök, szívesen. Nagyon. Hogy folytatódik a napod? Mit csinálsz éppen?
1: Makaron sütök egész pontosan, most kezdtem el.
0: Jól, mikor lesz kész, mert akkor indulunk oda feléd.
1: Hát egy 2 óra múlva jöhettek.
0: Jó, oké, megyünk és akkor makaronozunk egy. Jó, de bár akkor kicsit olyan, mintha korrumpálva lett volna a játék, de erről szó sincs, a makaront viszont szeretjük, igen. Jól van, Zsuzsi. Köszönöm, hogy játszottunk, és akkor jó kajakészítést neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm. Köszönöm szépen. Tudod, mintha már így belehúztunk, akkor azért a következő órában is jön majd egy újabb játék, újabb 15 000 forint értékű utalványért. Megjön az Offenbach a Be Mine-nal. Sőt, ez a dal már a következő fél órában érkezik, ahogy egy nagy

0: 88 online zenei tesztjét pedig éppen aktuálisan is ki tudod tölteni radio88.hu/zene, aztán holnap már egyébként újabb 20 darról lehet ott értékítéletet hozni.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 3 a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
4: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
3: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
5: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
6: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj?
7: Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
6: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
8: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzeria és Biliárdbár nyerte a 2026-os Elefánt nagydíjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is! Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
9: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
10: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
11: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent Fogászat, Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
12: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os AIVA Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
13: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25 pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és április 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában.
14: Készült a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
12: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Délibáb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Van néhány holnapi programötletem, a Rögben például Örkény István Kulcskeresők című darabjának közönség találkozója várható, Telihaj Péter rendezővel, de Szabó Márta, Kárász Zénó és Viccei Zsolt is ott lesznek majd. Maga a rendezvény ingyenes, ugyanakkor regisztrációhoz kötött. Holnap a 15. Tudományfesztivál Rajtól, amelynek keretében egyébként akár az Agórában, akár a TIG-ben is várják az érdeklődőket. Sok izgalmas előadás, tulajdonképpen a jövő és az innováció kapja a főszerepet mind a két helyszínen. A Grand Caféban a 30. születésnap alkalmával holnap 30 év képekben címmel egy kiállítás megnyitóra lehet számítani, majd jön a Grand 30 film is ugyanott. A turné Lakner Zoltánnal pedig az IH rendezvényközpontban holnap 18 órakor lesz tetten érhető.
2: Támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel.

0: Lucky Let's Go-val tartasz, akkor szokás szerint nem maradsz le a friss út információkról sem. Kezdi hozni formáját az Algyői út, ott a kifelé és befelé tartó oldalon is némi várakozással lehet már számolni, torlódik a forgalom. A Szabadkai úton is egyre többen vannak, a Kossuth-Lajos Sugár úton, vagy akár annak környékén a Nagykörúton is egyre többen autóznak, de a Kálvária Sugár út, Dorozsmai út környéke is olyan, ahol egyre többen vannak. A 47-esen a Szeged felé tartó oldalon Vajhát térségében némi munkálat zajlott, ott egy sávra szűkült a forgalom. A forgalmi térképünk torlódást ott per pillanat nem mutat, de lehet, hogy egy picit lassabb lesz ott is az átjutás. Esetlegesen, ha útinformáció birtokában vagy, akkor pedig örülök, ha ezt megosztod velünk, és így aztán a többi úton lévővel. 06 32 99 88 88 a számunk.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.
0: No és persze, hogyha a Lucky Let's Go-val tartasz, akkor nem csak a friss útinformációk jönnek, hanem azok a dolog is, amelyek hát jó utat biztosítanak, akár hazafelé, akár hogyha délutáni műszakba tartasz, vagy épp az óvodába mész a gyerekekért, akkor is Szeged kedvencei szólnak. Ráadásul egyébként 9 és 17 óra között kétszer ugyanazt a dalt egészen biztos, hogy nem hallod nálunk. Mi nem úgy csináljuk. Lady Gagát viszont már hozzuk, jön tőle a Poker Face. Ez a 88.

0: így az enyém hangzott az Offenbachtól, és hát te is gondolatod ezt az árkádszeget hangvadász játéka kapcsán, mert hogy a 15 000 forint értékű árkádszeged utalványból van még egy a mai napra. Már jöhet a játék szó, hogy tudjam, hogy játszanál, aztán valakinél nem sokára csörög a telefon. Napsütésből pedig még kapunk, egyébként a mai napon is még egy darabig, aztán persze naplemente után 10 Celsiusok alá hűl majd Szeged és a környék hőmérséklete. Picit csípős lesz a reggel, de hát ezt szoktunk hozzá az elmúlt napokban. Holnap viszont megint a napsütés kerül főszerepbe, és újfent 24 Celsiusokra van kilátás. Egyébként javarészt a héten ilyen időnk lesz, csapadékmentesen az ígéretek szerint.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben dolgozol. Mi is?
1: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
2: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
2: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
1: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
2: a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
6: Az IKV Zrt. Pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV Zrt. Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV Zrt. A szegediekért vagyunk.
7: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
8: Heti lapszámunkból.
9: Legyen minél színesebb Szeged. Falfestésekre pályázhatnak az önkormányzatnál a panelházak lakóközösségei. Korábban beton és aszfalt tenger volt, most zöld sziget a Károlyi utcai kistér. Parkolók, kosárpálya és közösségi kert épül a Szilléri sugárúti tömb belsőben.
7: Szegedi Tükör. A város és lakói.
4: Ez reklám volt.
10: Csaknem 350 programmal érkezik a jubileumi 30. őszi kulturális fesztivál. A Szegedi Tudományegyetem kulturális irodája október 1-e és november 30-a között mintegy 80 helyszínen várja az érdeklődőket zenés, színházi és irodalmi programokkal. Így visszatér például a Vers délben sorozat is a rektori épület előtt. Tajti Gabriella irodavezető az őszi kulturális fesztivál nyitó programjairól beszélt.
11: 18 órakor a rektor épület átriumában a hivatalos megnyitó keretében Zakar Péter rektor helyettes úr mond egy köszöntőt, és utána a Dugonics téren elkezdődik a fényfestés, ahol is a Szegedi Nemzeti Színház művészei a Padlás musical dalaiból fognak élőben előadni.
10: Szobrok, étkészletek és textíliák is teret kaptak a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum diákjainak munkáit már 5. éve állítják ki. A Terítés című kiállítást október 9-ig lehet megtekinteni. Őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták Hankó Balázs, fideszes országgyűlési képviselőt, volt minisztert, hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként. Az NKA ügy tavasszal robbant ki, miután kiderült, hogy a választás előtt a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma több mint 17 milliárd forintnyi támogatást osztott ki. A főügyészség gyanúja szerint a testület a hatáskörét túllépve a törvényi előírásokat és a szabályzatokat megszegve döntött a pénzekről. És furcsa látvány fogadta az autósokat az M0-áson. Egy fiatal srác a zajvédő fal tetején táncolt. A fiú nem egyszer haladt végig a falon, hanem több alkalommal is oda-vissza sétált rajta. Egy autós videóra is vette a táncos lábút és értesítette a rendőröket, akik helyszíni bírságot szabtak ki a 18 éves fiúra, és lekísérték az autópályáról. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hújúj, trafibaxos ellenőrzéssel lehet találkozni a Makkosházi körúton, ott a bevásárló egységeknél, mondhatni, hogy ez szokott helyen. Tessék figyelni, sok az autós az Algyői úton, ezen azt hiszem nem lepődünk, megtorlódik a forgalom, de a Tisza Lajos körúton is egyébként hasonló a helyzet, tulajdonképpen Boldogasszony sugárút és a klinikák meg a rapart környékére ez abszolút de igaz, de tulajdonképpen akár ott a Gutenberg utca, Hajnóci utca környékén is némi lassulásra lehet számítani. Ezzel együtt a Kálvária sugárúton, a Kossuth Lajos sugár úton is sok az autós. A Szabadkai úton szokás szerint torlódik a forgalom, mind a két oldalon meglehetősen sokan vannak, talán a városból kifelé tart oldal. Egyébként a terheltebb, a Kossuth Lajos sugárutat, illetve a Lámpás körforgalmat pedig szintén ne hagyjuk ki. Szerencsére balesetről jelzést nem kaptunk, legyünk figyelmesek, hogy ez így maradjon. Útinfó viszont jöhet 0630 299 88 88 a számunk.
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: Délután 4 órakor sincs megállás a Lucky Let's Go-ban, meg a hazafelé tartó forgalomban sem, na meg az Árkád Szeged hangvadász játékában. Mindjárt jön még egy újabb nyeremény, egy 15 000 forint értékű vásárlási utalvány, meg a Radar Dala is már a Talk to You szól a 88-ban. A mikrofonnál Szeri Csaba. 88.

0: énekelni hangosan szabad, az autóban gyorsan hajtani viszont semmiképpen, főleg a makosázi körúton ne. Nem tudom, a forgalom mennyire engedi, de sebesség ellenőrzéssel ott lehet találkozni. Sok autóval pedig akár a szabadkai úton ott torlódik a forgalom, meglehetősen, maradjunk annyiban, főleg a városból kifelé tartó oldalon, de nyugi, a másik oldalon is némi várakozással kell számolni. Boldogasszony sugárút, Tisza Lajos körút, akár a Rakpart sok autót tartogat, a Kossuth Lajos sugárúton főleg a városból próbálnak még most többen kijutni, és az Algyői úton is bizony-bizony lassulással le lehet találkozni, de a Szilléri sugárúton is mutat most épp forgalmi térképünk némi lassabb átjutást. Ezek ilyenkor azt gondolom benne vannak a pakliban. Korábban, már talán már egy órával ezelőtt az Algyői úton, a Kastélykertnél pontosabban, hogy ott a 47-esen volt sebességellenőrzés. Figyelj arra is, és mi is figyelünk rád, amennyiben útinformációd van. 0630 299 88 88 a számunk.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen elegancia.

időben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: lesz még okat délutában valakinek fölkiáltani, úgyhogy úristen, hiszen az Árkád Szeged hangvadász játéka jön mindjárt. Balesetről is kaptunk jelzést a Petőfi Sugárúton, és ott az Adi tér környékén történt egy baleset, ami a forgalmat is valamelyest akadályozza. Egy kis plusz torlódásra ott emiatt lehet számítani. Egyébként a Szentháromság utcán és a Boldogasszony Sugárúton is sokan vannak, a Tisza Lajos körút azon vége is torlódik. A Szabadkai úton is sokan próbálnak főleg kijutni a városból, de egyre több az autó a Bertalan hídon és a Temesvári körúton is. A Nagy körúton sem biztos, hogy zökkenőmentes a közlekedés, a József Attila Sugárút, Algyői út is bizony-bizony torlódik. Ott meglehetősen hosszú kígyózó kocsisor alakult ki. Ha útinformáció birtokában vagy, akkor pedig az elérhetőségünk ugye a 0632998888. Szerintem tök jó, hogyha közösen segítjük az úton lévőket.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás gondoskodó odafigyeléssel.
2: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene meg a szöveg,
1: játssz a Gedzó meg a Daniban,
2: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
1: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fedax Kft. Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolit típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márka független professzionális emelőhátfaljavító központ. Fedax Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda. Japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
5: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
6: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizes egyszerűen bankkártyával, és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
2: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
3: Építkezik? Felújít? A Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
4: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
2: Ugyan már, Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
4: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
2: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
4: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
2: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő.
4: Hosszabbítsd meg a nyarat.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Keresse a Carglass-t Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon.
9: Állíts meg a pénznyelőt.
8: Szigetelj még a tél előtt. Mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isover, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban. Az Újházbodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.ujhazbodrogi.hu.
10: A legjobb gyógyszer a megelőzés. Ebben segít a Pingvin Patika minden nap.
11: Ha vadétel, akkor Stüssi Vadász, ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüssi Vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
12: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
13: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
2: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
13: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
14: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujhaz.hu.
4: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: Tegnap a magnéziummal ismerkedtünk meg, ma pedig a foszfáttal. Nem sejpítek. Tulajdonképpen a csontjaink szilárdságáért és a sejtjeink energiatermeléséért is felel a foszfát, ami a húsokban, a tejtermékekben és a gabonafélékben is ott van. De érdemes vigyázni egy picit, mert hogy a modern élelmiszeripari technikák miatt hát tulajdonképpen tartósítószerként, ízfokozóként is foszfátot adnak bizonyos földolgozott élelmiszerekhez, és hát a napi ajánlás nagyjából olyan 700 mg foszfát. Ebből többet nem biztos, hogy érdemes bevinni, így az étrend kialakításakor érdemes lehet odafigyelni, főleg egyébként a vesebetegséggel küzdünk, mert hogy akkor a tartós túladagolás bizony-bizony megviseli a szervezetünket. A vérvétellel pedig annak is a végére lehet járni, hogy foszfát szempontjából hogyan is áll a szervezetünk.
4: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
15: Az előző héten debütált a hazai mozikban a Préri farkas visszavág, ami majdnem nem került a mozikba. A Warner gyártotta le, és úgy döntött, hogy kukázza a filmet, aztán egy másik kisebb stúdió fölvásárolta és mozikba küldte. Állítólag a beszámolók szerint nem is baj, hogy nem maradunk le róla. A Gyalogkakuk és a Préri farkas küzdelme azt gondolom rajzfilm formában igen ismert volt. Ez esetünkben egyébként néhány élő szereplőt is hozzáraktak, például John Cena is látható ebben a filmben, és itt sem kisebb, mint szokott lenni. És hát a Préri farkas beperli az Acme-t, mert hogy azok a különféle eszközök, amelyeket vásárol, hogy a robbanószerekkel mondjuk elkapja a Gyalogkakukot, rendre besülnek. Így aztán egy különleges bírósági film a Préri farkassal a főszerepben, de akár egyébként a Torrente is elcsíphető, még mondjuk a Cinema City-ben este biztosan lesz vetítése, a belvárosi moziban pedig újra vásznon a Bosszúállók végjáték, talán már 6-7 éve is annak, hogy láthattuk, most néhány perccel kiegészítették, és ezzel vezetik föl a Dr. Doom ébredését.
16: Támogatta a Sercegő Pizzéria, az ízek összekötnek minket.

0: 98-ban, ahol, ha minden igaz, Lajos már itt van velünk a vonalban. Jön az Árkád Szeged hangvadászat.
1: Így van, pontosan. Húsz, de örülök itt, hogy visszahívtál.
0: Na, hát akkor most figyelj, ilyen szempontból már van egy pici szerencséd. Ha még egy picit hozzáteszünk, akkor ebből egy 15 000 forint értékű Árkád Szeged vásárlási utalvány is lehet.
1: Ez nagyon jó hangzik.
0: Jó, akkor próbáljunk, azt gondolom, szerencsét. Mutatok egy hangeffektet, tapaszd a telefont a füledre. Úgy gondolnám, nem lesz annyira bonyolult és nehéz, aztán majd mindjárt meglátjuk, mit mutat a tapasztalat. Jöhet a hang?
1: Rendben, jöhet, köszönöm.
0: Megvan-e? Ez a vége.
1: Egyelőre nincs.
0: Egyelőre nincs. Nincs meg.
1: Szabad esetleg még egyszer? Szabad esetleg?
0: Hát az már segítségnek minősül, akkor egy segítséget föl kell használnod, aha.
1: Akkor inkább hallgatnálak tovább, milyen lehetőségek vannak még.
0: Hát tulajdonképpen a segítség lesz a következő, vagy mondasz egy tippet. Akármit. Ha rossz, akkor mi lesz, legfeljebb segítek és 5000-et levonunk.
1: Jó, hát első körön nekem ez ilyen eső jellegnek tűnik, de nem tudom, mint hogyha...
0: Oké, segítek egy picit, egyébként nem százalékban rossz egyébként az irány, ha ilyen esne az égből, annak mondjuk szerintem kifejezetten örülnénk, mondjuk egy ilyenféle segítséget tudok adni, meg esetleg ezt kiegészíteném mondjuk azzal, hogy többféle hát formája is létezik ennek, egyes és kettes már nincs ebből. Jó, így picit próbáltam sejtelmes maradni, egyes és kettes nincs, de mondjuk ötössel meg tízessel lehet találkozni. Na, mutatom még egyszer a hangot.
1: Jó.
0: Na, van-e tippet?
1: Valamilyen pénzérme lehet akkor?
0: Bizony, hogy pénzérme, így van, így van, így van, így van. Ugye azért gondoltam, hogy a pénzesőnek azt hiszem örülnénk, bár lehet, hogyha kétszázasok potyognának az égből, azért fognánk a fejünket is, mert az lehet, hogy sújtana. De figyelj, van egy 10 000 forint értékű utalványod az Árkád Szegedbe, Lajos.
1: Nagyon szuper, tök jók vagytok, köszönjük szépen.
0: Köszönöm én is a játékot, mivel folytatódik a mai napod?
1: Pihenéssel, illetve valószínűleg a rádiót hallgatjuk tovább még.
0: Akkor jól teszitek, nem beszélek le róla.
1: Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: Én is, hogy játszottunk, szép napot, hello.
1: Szép napot, szia.
0: A Petőfi Sándor sugárúton korábban történt egy baleset az Adi tér környékén. Érdemes picit lassabb átjutással számolni talán még arra felé. Hát baleset nincs szerencsére mondjuk a Tisza Lajos körúton, torlódás viszont annál inkább. A Kossuth Lajos sugárúton is sokan autóznak, és a Temesvári körúton, ezzel együtt pedig természetesen az Új hídon is egyre több a résztvevő és az autós. Hát az Alagyői út, azt gondolom, hogy csak a szokásos, és bizony tényleg lassabb a kijutás és a bejutás is, de a lámpás körforgalomnál is érdemes azzal számolni, hogy meglehetősen sokan vannak, elkél arra felé is a figyelem, útinformációdat pedig. Tudod, a 06-32-99-88-88-ra akár szöveges üzenetbe, akár telefonhívás formájában is tudod továbbítani, vagy a hangpostán is hadsz üzenetet, hogyha olyat látsz, amiről jó, ha a többiek is tudnak.
2: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: 8 órába annyi minden belefér. Ezért nem játszunk kétszer egy dalt 9 és 5 között. Szeged kedvenc zenéi, még változatosabban a rádió.

álomban pakott vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőrt.

0: Machine dala, ami egyébként egy új formát kapott, miután Ozzy is elküldte a vokál részt. Purple Disco Machine úgy döntött, hogy átdolgozza az egész dalt, és sokkal inkább a 80-as évek hangulatát hozza. Hát bejött a dolog. Másrészt pedig azt hiszem, hogy bejöhet az időjárásunk is, száraznapos vénasszonyok nyara, így fogalmaznak az előrejelzések. Hát azzal a csípős hajnali időszakról ugye nem sok felhő van fölöttünk, kihűl a térség, és a környék 7 Celsiusokig visszahűlhet majd a hőmérőkben a higanyszál, úgyhogy hát a réteges öltözködés, mint olyan holnapra is egyféle fajta intelem lehet, ugyanakkor lehet, hogy 25 Celsiusok fölé kúszik majd a hőmérőkben a higanyszál. Kellemes nyárias időjárás az, amit várhatunk.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
3: Gedzo, nekünk csengettek.
4: Jegyeket, bérleteket kérem.
5: Október 1-én a Gedzo meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
6: az SKT Nosztalgia villamosáról.
5: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
6: Most te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson, és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
1: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
6: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
1: A Gedzo meg a Dani támogatója a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
8: Október 3-án próbáld ki élesben, amit eddig csak a fürdőszobában mertél. Karaoke estel és egy bulis DJ-szettel várunk.
7: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12. A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kalomé, ahol a hulladékból új érték születik.
1: Ez reklám volt.

0: Oldtimer autók sorakoznak fel Szombaton, Szegeden. A Délalföldi Veterán Jármű Egyesület idén záró veterán jármű találkozót hirdet. A résztvevők reggel 8 órától a Matyéren gyülekeznek majd. A délelőtti kiállítás után elindulnak az oldtimerekkel a belvárosba. A tervek szerint 10 óra 30 körül a Dóm téren állnak majd meg. Lipták Tibor egyesületi alelnök elmondta, a Délalföldön legalább 300-400 veterán járműt tarthatnak a tulajdonosok és a gyűjtők.
1: A Matyéren gyűlünk össze, meglátogatjuk a dombteret, és utána a veteránosok meglátogatják a domba, a Demeter-tornyot, a kiállító központot, és a hallgatók, vagy a nézőket is, akik kíváncsiak, meg nyugodtan jöhetnek akár a dombtérre, és akár a Matyéjére, ingyenesen be lehet jönni a Szabadkai út felől.
0: Újabb kalandba vágna a szatymazi babettás. Farkas Gábor alig ért haza a Nordkapról, már készül a következő útjára, Ázsiába. A Délmagyar azt írja, a célja pontosabban Isztambul, azon belül is a Boszporusz túlpartja. Át szeretne jutni a Boszporuszon, hogy a híd ázsiai végén elmondhassa, a kis kétüteművel ezen a kontinensen is járt. Szeptember 30-áig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. A szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztásakor a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be, vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő. És Guinness rekorder lett egy 78 éves Fortnite streamer. A skót nagymama, a Cat Bowie több mint 24 ezer követőt gyűjtött a Twitch-en. A Guinness szerint ő a platform legidősebb női Fortnite streamere. A játékot unokáján keresztül ismerte meg, bár ő nem hitt a nagymamájában. Elmondása szerint csak nem 9 év után is örömét leli a játékban, akkorát pedig sosem tekintette akadálynak. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Balesetről kaptunk jelzést a Calvin térnél, javarészt a tér közepénél, a Katona József utcánál történt ez a baleset, amelynek részleteiről egyébként várunk információkat a 0632998888-ra. Némi torlódással is lehet találkozni, hát nyilván az Algyői úton még egészen biztos, aztán a Kálvária sugárúton is hát az imént említett baleset okán, vélhetően és a Temesvári körúton Újszegednél vannak sokan, ezzel együtt egyébként az Új hídon is meglehetősen sok autó közlekedik.
2: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
3: A Lucky Let's Go-nak korán sem értünk még a végére, mindjárt megtartjuk a szokásos 5 óra utáni időutazásunkat, valamint programötletekkel is készülök, hogyha esetleg ma estére még nincs tippel, hát majd segítünk ezen is, na meg Ray Dalton is segít rajta, hogy jó kedvünk legyen már a Do It Again jön tőle, a mikrofonnál Szeri Csaba.

A Lucky Let's Go szól a 88-ban, ahol megint egy kis időutazás vár ránk. Abban az időszakban, amikor bemutatkozott a XXX című film, és amikor talán még egyébként élt bennünk, hát bőven, hogy Brazília megnyerte a világbajnokságot Japánban. Futballfronton természetesen 2002-t írtunk egyébként akkoriban. Tegnap már visszakanyarodtunk ehhez az időszakhoz, és szóba került, hogy Demis Russo és ugye a Boniem is Szegeden koncertezett, hát Russot kifütyülték, playbackelt, és nagyon rossz koncertet adott. Többen követelték vissza a pénzüket, a szervezők arra hivatkoztak, hogy egy rossz hírt kapott az a föllépést megelőzően. Minden esetre a Boniem mentette a mentetőt, ők komoly és nagy bulit tartottak. De akár egyébként ebben az időszakban a Kiszombor labdarúgó csapat a megye egyes volt, és 7 fordulót követően veretlenül vezették a tabellát. Na meg hát lélekben már lehet, hogy az önkormányzati választásokra is készültünk, hogyha elmúltunk 18 évesek, mert hogy azt ugye aztán nagyjából olyan október 20-a környékén tartották 2002-ben. És abban az időszakban rengeteg remek dal született. Akár egyébként például Muni is összehozott egyet, ami mind a mai napig mondhatjuk, hogy örökzöld, mondhatjuk, hogy nagy kedvenc, mondhatjuk, hogy menő. A Táv érkezik most ebből az időszakból. Itt a 88-ban.

0: halott pénz is a gyerekek. Légy figyelmes, a Kálvária térnél, korábban a Katona utcánál volt egy baleset, ott némi lassulásra lehet, hogy ebből fakadóan még lehet számítani, és az Algyői úton vagy a Temesvári körúton is meglehetősen sokan autóznak még a forgalmi térképünk alapján. Másrészt pedig mindjárt visszatekintünk egy picit az előző hétvégére, a pacal párbajra, na meg szegedi kedvencek is jönnek. Így például Topik a Sorry Papival. Becky G adja majd a vokált, illetve velük lesz a Midnight is. No meg minden hétköznap reggel a Gedzó meg a Dani vár, többnyire innen a stúdióból, de hát előfordulhat más helyzet is, a héten pedig egyébként erre lesz is példa.
1: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
2: Gedzó, nekünk se engedtek.
1: Jegyeket, bérleteket kérem.
3: Október 1-én a Gedzó meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
4: az SKT Nosztalgia villamosáról.
3: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
4: Most
3: te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson, és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
5: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
3: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
5: A Gedzó meg a Dani támogatója a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza automosó.
8: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
9: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légterenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
12: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak! Gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
11: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában.
14: Készült a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
15: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
16: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
17: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
18: Heti lapszámunkból.
19: Legyen minél színesebb Szeged. Falfestésekre pályázhatnak az önkormányzatnál a panelházak lakók.
18: lakóközösségei. Korábban beton és aszfalt tenger volt, most zöld sziget a Károlyi utcai kistér. Parkolók, kosárpálya és közösségi kert épül a Szilléri sugárúti tömb belsőben.
17: Szegedi tükör. A város és lakói.
5: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Kiváló program lehet mára, akár egy kis esti rádiózás. A Klub 88 jelentkezik, DJ Corvin pedig a lemez lejátszó mögötti területet foglalja majd el 19 órától. Emellett a Grand Caféban 7 órától lehet számítani a születésnaphoz, a 30. évfordulóhoz köthető kortárs cirkusz és vizuális performance-ra. A Grand Café előtt lesz ez, érdemes időben érkezni, 7 perces a performance, és pontban kezdenek. Kamarakoncert lesz a Domban komoly zenei előadókkal, és kiváló fiatalok fogják egyébként majd ezeket a dalokat, akár Bach vagy Beethoven dalait előadni. A belvárosi moziban este a Bosszúállók vásznon lesz 7 órától, 8-tól a Bárány, amit akarsz című filmet is vetítik, vagy a Vadon szívét a Balázs Béla teremben. A Cinema Cityben pedig az esti időszakban a Préri farkas visszavág, a Torrente az elnöki ügy, vagy a Félrelépni szabad című magyar film is ott lesz a közönség előtt.

0: Dani Anától megtanulhatunk nemet mondani. Viszont nem mondjuk nemet a pacalra, jó, hát mondjuk ezt mondja az, aki egyébként én bevallom őszintén nem vagyok az a nagy pacalos, ha nem muszáj, akkor nem. De hát tulajdonképpen azért nagyon sokan bírják a pacalt. Ékes példa erre, hogy Szeged-Tápén a pacal párbajt az előző hétvégén megtartották, összegyűltek a csapatok, és egészen őrületes volt a hangulat, a rendezvényen pedig Nemes Roli is ott volt, és ha már ott volt, akkor természetesen a csapatok némelyikével beszélgetett is, úgyhogy idézzük fel a hétvégi hibátlan hangulatot.
1: Kosszó Andrással, a Bél ügyminiszter csapat oszlopos tagjával, vezetőjével. Szia András! Mi a ti pacal recepteteknek a titka?
2: Ez a Bél ügyminiszter csapat, akkor ne magyaros legyen, tehát körmös, csülkös vagy normál, hagyományos pacal, hanem legyen egy olaszos jellegű, ami reszelt parmezános, citromos, kakukkfüves, bazsalikomos pacal lesz. Itt abszolút se víz, se alaplé, semmi, csak eredeti olasz fehérborral. Engedjük fel.
0: Hát, lássuk be, azért a fehérbor, mint olyan hívogató jelleggel is tud bírni. Remek volt tehát a hangulat a pacal, párbajon, nálunk pedig Topik és Becky G biztosítják a remek, már-már délies hangulatot, itt a Sorry Papi tőlük.

0: egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.
2: Olyan ő, hogy megáll.

0: Mainstream sikert hozott a Bagosi Brothers Company-nek, hát szerettik őket sokan ennek előtte is, de fonogramdíj meg mindenféle siker, amit az olyan ő tényleg összehozott a csapatnak. Nem véletlen persze, hisz tényleg fülbemászó dallam, nálunk a gyerekek már a pocakban is ezt hallgatták. A napsütésnek szépen lassan vége, alábukik a napocska, ugyanakkor holnap megint lehet ilyesmire számítani, bár tegyük hozzá, hogy olyan 7-8 Celsiusokra hajnalra visszahűl majd a hőmérséklet, úgyhogy érdemes tényleg rétegesen öltözködni, én nem mertem rövid nadrágba elindulni, még egyébként 10 órakor sem, mondom majd hazafelé, nehogy fázzon a kislábam, de minden esetre tényleg a réteges öltözködés egy jó ítellem lehet a holnapi napra, mert hogy aztán 25-26 Celsiusokra számíthatunk majd napközben.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
1: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
2: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88.

0: 25. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
4: Gyakorlatot tartott a katasztrófa védelem és a MÁV-a szegedi rendezőpályaudvaron. A szimulált helyzetben egy kis busz felborult és egy tramtrén kisiklott, miután a két jármű ütközött egymással. A forgatókönyv szerint többen megsérültek, illetve a szerelvénybe szorultakat is ki kellett menteniük a tűzoltóknak. A műveletbe a MÁV szakembereit is bevonták, a vasúti szerelvényt is sikeresen visszahelyezték a gyakorlaton. Fülep Zoltán, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tűzoltó újsági főfelügyelője hozzátette, a feladatokat a rendőrökkel és a mentőkkel összehangoltan végezték.
5: Ugye elsősorban gázolásos balesetek azok, amelyek megjelennek a legnagyobb számba, de ez a második, az ütközéses baleset. Ez is nagyon fontos, hogy erre fölhívjuk a figyelmet, hogy a közlekedők tartsák be azokat a szabályokat, amelyeket a kresszel bírnak érdekében, hogy ne következzenek be sérülések és balesetek.
4: Darabokra szakadt motor az út szélén, a Makai úton személyautóval ütközött egy motoros tegnap. Egy szemtanú szerint az autó egy szervízútról kanyarodott ki, és nem adta meg az elsőbséget a motorosnak, aki az ütközés következtében a busz megállót jelző táblának hajtott. A férfi súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Bukó sisakja, a védőruhája és a csizmája az út közepén hevert, a mentősök szedték le ezeket róla. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynök akták. A nyitottakták.hu weboldalon 4 dokumentum típus válik elérhetővé. November 4-én felkerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára. Majd 2027-ben nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéjé. És januártól lesz látható a mozikban az Egyke című film, amelyben Pogány induló mellett Szász Júlia és ifjabb Vidnyánszki Attila a főszereplő. A thriller előzetesét már meg lehet nézni. A sztori szerint egy fiatal budapesti házas pár egy erdő közepén fekvő, világtól elzárt nyaralóba megy, hogy megoldják a kapcsolati problémáikat, majd a semmiből egy kamasz fiú, akit Pogány induló alakít, rejtélyes módon a gyermektelen házas párt tartja szüleinek. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Forgalmi térképünk még jelez balesetet, bár egyébként most már a Kálvária tér másik végénél, ott a Móravárosi szakközépiskola környékén. Légy figyelmes, ha arra hajtasz, nem tudom, hogy másik balesete. A pontos helyzetjelentésed van, örülök a segítségnek. 0630-299-88-88 a számunk. A forgalom pedig azért valamelyes most már csöndesedik, nyilván némi várakozással, akár az Algyi úton, a Temesvári körúton lehet, hogy találkozhatunk, a Tiszalajos körúton is még több autót jelez a forgalmi térkép, de most már a helyzet egyre inkább javuló tendenciát sejtett. A Lucky Let's Go-ban viszont a fékeket még nem húzzuk be, van még dal, amit érdemes játszani, meg akár egyébként érdekességekkel is készülök. Usher, Pitbull viszont már itt, hogy virtuális színpadunkra lépjenek, és hát megadják azt, ami kell nekünk. DJ Gata, Fall in Love, ez szól

0: Vannak dalok, amik a legendáriumok szerint 5-10 perc alatt, vagy egy óra alatt megszületnek. Hát George Ezra és az Anyone For You nem ilyen. Nagyjából 4 éves volt az előkészülete ennek a dalszövegnek. Ennél viszont bizonyos, hogy rövidebb idő alatt jött össze Nagy Bogi és Dash közös dala, amit mondjuk nem tudom, láttunk-e jönni, azért alapvetően hát nyilván két eltérő zenei világ találkozik, bár ebből általában jó dolog tud kisülni, és így történt ez esetünkben is. Mind a két előadóval lehetett egyébként találkozni, talán még egyszerre is a Szegedi Ifjúsági Napokon, nagyjából ott egymás után jöttek, mentek a színpadon, emlékeim meg a beszámolók szerint. Nagy Bogi egyébként Szegedre hamarosan visszatér, hiszen vele majd az Árkád Szeged születésnapján is bizony akár találkozhat a héten a nagy érdemű, hiszen ad egy koncertet majd a Bevásárlóegységben, egészen de pontosan október 2-án 16:30-tól lehet az ő koncertjére számítani. Most pedig Dash-el közös dalát, a nap legmenőbb dalaként ítélve és bélyegezve. Itt a Jól leszek újra a 88-ban.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.

0: A Ladány benne 27, de most az Ári Mafia, ők dolgozták át. Ez volt a Kell egy ház. És milyen kellemes pillanat az, amikor tényleg az ember élete eljut oda, hogy kell egy ház. Hát persze aztán tessék kisakkozni, meg gazdálkodni, hogy hogy jöhet mindez össze. Itt a 88-ban, hát a műsor a Lucky Let's Go végét járja, de mindjárt jön a Gun. 88.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.

0: Elton John és Dua Lipa közöse, de jól sikerült, a Cold Heart-ot idéztük föl. Hát ennek is már nagyjából egyébként ő téve lehet, hogy picivel több is, a kutya mindenit. Viszont hát az a helyzet, hogy ha nem is 5, de 6 óra hossza elröppent a Lottika Mixerrel és a Lucky Let's Go-val. Oda is értünk a műsor végéhez. Jön a DJ-s műsor a Klub 88, bizony pillanatok múlva. Corvinra lehet majd a mai napon számítani, na meg Bitte Zsolt házigazdára, úgyhogy ajánlom a folytatásban is magunkat, meg akár ajánlom figyelmetbe a holnapot, szeptember 30-a véget ér majd ez a szeptember hónap is, aztán egyre üssziesebbre fordul majd az időjárásunk, hát előbb-utóbb, mert hogy holnap azért még nem ezt tapasztaljuk, 25 százibuszok, vagy annál picivel több is lehet majd, kellemes tényleg ilyen késő nyári időt ígérnek, vénasszonyok nyarát, indián nyár, hát kinek melyik a szimpatikusabb jelző, erre lehet számítani, és nem, még nem holnap lesz a villamos, nem. Lesz olyan is a Gedzó meg a Daniban, csütörtökön bizony-bizony a srácok a villamosról jelentkeznek, akár találkozhatsz is velük, viszont a holnapi napon még a stúdióból egészen pontosan dr. Gál Tamás lesz majd a vendég, úgyhogy hozzánk jönnek, nem mi megyünk, a Gedzó és Dani majd az El Niño jelenségről és a világunkra gyakorolt hatásáról faggatja a klímakutatót. Nem mondom, hogy könnyű téma, de abban biztos vagyok, hogy sok hasznos gondolat hangzik majd el, úgyhogy érdemes lesz már akár 6 órától számítani, és a Gedzó meg a Danival tartani, 8-tól pedig majd a vendégünk is érkezik. Én pedig szedem a sátorfámat és búcsúzom, ha holnap nem is, de a csütörtökben egészen biztos, hogy együtt rádiózhatunk már egy órától. Akkor találkozunk, addig is minden jót, visszhall!
1: Támogatta az Intellometra Kft. Legyen otthonod okosan!

0: Az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Hello, hello, milyen volt a mai napod? Jöhetnek Szeged kedvenc zenémixben? Indul a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Én Büte Zsolt vagyok, 7 és 9 óra között DJ Corvin, 9 és 10 között pedig az én mixemet hallhatod itt a Rádió 88-ban a hírek és az időjárás jelentés után Michael Gray jön.
2: Köszi, hogy a 88 szól nálad. A héten már-már nyáriasnak is mondhatjuk az időt, ha délutáni hőmérsékletet nézzük. Holnap is 26 fokot mérhetünk. Azért reggel még egy kabátot vegyünk fel, mert csak 7 fok lesz. Szerinted milyen íze lehet egy iskolának? Mert hogy sulikóstoló programmal készül egy szegedi általános iskola, de nyugi, ez csak a fantázia neve a nyílt napnak. Hamarosan erről is hallhatsz a hírekben.
0: Napközben dolgozol. Mi is?
3: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
0: Mi történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
3: Hello Szeged, Gürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
0: a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
2: Sulikóstoló programmal mutatkozik be a szegedi Janikovszki Éva általános iskola a jövőre általános iskolát kezdő gyerekeknek és családjuknak. Először csütörtök délután 5 órától ismerhetik meg a szülők a leendő tanítónéniket. Kis László főigazgató hozzátette, márciusig minden hónapban készülnek nyílt foglalkozásokkal, amelyeken az iskola fő fókuszait, a művészeteket és a sportot is bemutatják.
4: Ez a programsorozat novemberben folytatódik. A leendő elsős tanítónénik tanóráiban nyerhetnek betekintést az érdeklődő szülők. Decemberben a művészeti iskolánk tart bemutató foglalkozást. Januárban sportfoglalkozással folytatjuk.
2: Átadták a felújított szatymazi sportpályát. Új burkolatot, korszerű világítást és sporteszközöket kapott a Szent István Katolikus Általános Iskola csaknem 1000 négyzetméteres sportpályája. A csaknem 80 millió forintos beruházásnak köszönhetően a létesítményt nem csak az iskola diákjai, hanem a település sportolni vágyó lakói is használhatják. A soros tervtől a Fudánig a kormány közzétette az elmúlt 16 év nem nyilvános kormányhatározatainak listáját, írja az Index. A listán egyebek mellett szerepelnek nemzeti konzultációk, a Fudán Egyetem és a Budapest Airport állami megszerzésének előkészítése, a Budapest-Belgrád vasútvonal, a Paks 2 beruházás, valamint több száz nagyvállalati beruházás állami támogatása. A legtöbb 679 ilyen határozat 2021-ben született. Az Európai Úszószövetség szerint a magyarok hibáztak a sapkákkal, és az óvást is elszúrták. Mint ismert, a Magyar Úszószövetség beadványban kérte, hogy a szegedi Fábián Bettina visszakaphassa az ezüstérmét. A szegedi úszó és Betlehem Dávid egyaránt dobogós helyezéssel ért célba a hétvégi nyíltvízi úszó Európa Kupa fordulójában, azonban a sapkájuk miatt kizárták őket a versenyből. A fellebbviteli testület határozata helyben hagyta a kizárásukról hozott versenyt. Bírói döntést. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Corvin.
0: A

te is egy esti műszakos jó munkás ember vagy, akkor neked is szól a Klub 88 Szeged legnagyobb klubjait a Rádió 88-ban DJ Corvin mixével egészen 9 óráig. Ha pedig van egy kis időd, akkor töltsd ki a zenei tesztünket, amit a Rádió 88.hu per zene oldalon találsz meg. 20 dal töltöttünk fel múlt szerdán, és már csak ma van fent az a 20 dal, holnap be fog frissülni a lista. 20 másodperc egy-egy dal, nem olyan nagy dolog. Itt a 88-ban ebben az órában Peggy Gou, Dennis Films és Olivia Dean is jönni fog még.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Az este így kezdődik.
2: It's all yours.
0: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál DJ Corvin.

0: Ez volt a Klub 88 első órája itt a Rádió 88-ban, és csütörtök reggel nagy dologra készülünk, ugyanis az egész reggeli műsor ki fog települni a Nosztalgia villamosra, a Gedzo meg a Dani onnan fog jelentkezni, ráadásul ott lesz a Nemesről is, aki kalauz szerepet fog magára ölteni. Te is felpattanhatsz erre a Nosztalgia villamosra, csupán egy normál jegy legyen nálad. Mindez tehát csütörtök reggel 6 és 9 óra között, és természetesen követheted majd élőben a rádióban is. Itt a Klub 88-ban az időjárás jelentés és a hírek után Lady Gaga következik.
1: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Nem változik a szegedi időjárás, holnap reggel 7 fok lesz, napközben pedig akár 26 fokot is mérhetünk, és zavartalanul napos időben lesz részünk. A bicajosok készüljenek, mert erős lesz a szél. Ha pedig éppen autózol, egy érdekes hír jön mindjárt. Furcsa látvány fogadta az autósokat az M0-áson. Erről is hallhatsz a hírekben.
2: 3 után kivezet?
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go! Neked szól!
2: Este 7-ig segítünk! Merre indulj? Mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod!
3: Szóval, 3 után kivezet?
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.

0: Csaknem 350 programmal érkezik a jubileumi 30. őszi kulturális fesztivál. A Szegedi Tudományegyetem kulturális irodája október 1-e és november 30-a között mintegy 80 helyszínen várja az érdeklődőket zenés, színházi és irodalmi programokkal. Így visszatér például a Vers délben sorozat is a rektori épület előtt. Tajti Gabriella irodavezető az őszi kulturális fesztivál nyitó programjairól beszélt.
1: 18 órakor a rektori épület átriumában a hivatalos megnyitó keretében Zakar Péter rektor helyettes úr mond egy köszöntőt, és utána a Dugonics téren elkezdődik a fényfestés, ahol is a Szegedi Nemzeti Színház művészei a Padlás musical dalaiból fognak élőben előadni.
0: Szobrok, étkészletek és textíliák is teret kaptak a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum diákjainak munkáit már 5. éve állítják ki. A Terítés című kiállítást október 9-ig lehet megtekinteni. Őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták Hankó Balázs, fideszes országgyűlési képviselőt, volt minisztert, hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként. Az NKA ügy tavasszal robbant ki, miután kiderült, hogy a választás előtt a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma több mint 17 milliárd forintnyi támogatást osztott ki. A főügyészség gyanúja szerint a testület a hatáskörét túllépve a törvényi előírásokat és a szabályzatokat megszegve döntött a pénzekről. És furcsa látvány fogadta az autósokat az M0-áson. Egy fiatal srác a zajvédő fal tetején táncolt. A fiú nem egyszer haladt végig a falon, hanem több alkalommal is oda-vissza sétált rajta. Egy autós videóra is vette a táncos lábút és értesítette a rendőröket, akik helyszíni bírságot szabtak ki a 18 éves fiúra, és lekísérték az autópályáról. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Corvin.

Minden este 7 órától hallhatod a Klub 88-at itt a Rádió 88-ban. Ma 10 óráig szólunk, hogyha úton vagy, akkor vezess óvatosan, tarts be a szabályokat, és az esti órákban is vigyázz magadra. 9 óráig Corvin mixét hallod, és olyan előadók szerepelnek a zenei listában, mint Dua Lipa, Talking Heads és Bob Sinclair.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az esze így kezdődik.
0: Klub 88.
2: Ad, ad, ad.

0: Klub 88 minden este 7 órától lendületbe hozza Szegedet, a Rádió 88-al pedig a munkaidő sem unalmas, hiszen 9 és délután 5 óra között egy dalt csak egyszer játszunk. Ez az igazi változatosság. Az időjárás jelentés és a hírek után pedig egy újabb óra jön, egy újabb mixel itt a Klub 88-ban.
1: Köszi, hogy most is a 88-at hallgatod. Holnap napos időre számíthat Szegeden. Felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sehol sem várható. Délután akár 26 fokot is mérhetünk, de reggel még elkíl a kabát a 7 fokban. Töltsd a szabadban az idődet, ha teheted holnap, bár olykor-olykor a videójátékozás sem rossz, egy 78 éves nagymama is Fortnite-ozik, Guinness rekorder is lett. Jönnek a részletek hamarosan. Oldtimer autók sorakoznak fel szombaton Szegeden. A Délalföldi Veterán Jármű Egyesület idén záró veterán jármű találkozót hirdet. A résztvevők reggel 8 órától a Matyéren gyülekeznek majd. A délelőtti kiállítás után elindulnak az oldtimerekkel a belvárosba. A tervek szerint 10 óra 30 körül a Dómtéren állnak majd meg. Lipták Tibor egyesületi alelnök elmondta, a Délalföldön legalább 3-400 veterán járműt tarthatnak a tulajdonosok és a gyűjtők.
2: A Matyéren gyűlünk össze, meglátogatjuk a dombteret, és utána a veteránosok meglátogatják a domba, a Demeter-tornyot, a kiállító központot, és a hallgatók, vagy a nézőket is, akik kíváncsiak, meg nyugodtan jöhetnek akár a dombtérre, és akár a Matyéjére, ingyenesen be lehet jönni a Szabadkai út felől.
1: Újabb kalandba vágna a szatymazi babettás. Farkas Gábor alig ért haza a Nordkapról, már készül a következő útjára, Ázsiába. A Délmagyar azt írja, a célja pontosabban Isztambul, azon belül is a Boszporusz túlpartja. Át szeretne jutni a Boszporuszon, hogy a híd ázsiai végén elmondhassa, a kis kétüteművel ezen a kontinensen is járt. Szeptember 30-áig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. A szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztásakor a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be, vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő. És Guinness rekorder lett egy 78 éves Fortnite streamer. A skót nagymama, a Cat Bowie több mint 24 ezer követőt gyűjtött a Twitch-en. A Guinness szerint ő a platform legidősebb női Fortnite streamere. A játékot unokáján keresztül ismerte meg, bár ő nem hitt a nagymamájában. Elmondása szerint csak nem 9 év után is örömét leli a játékban, akkorát pedig sosem tekintette akadálynak. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
5: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
6: A lemezjátszóknál DJ Rob.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban. Klub 88.
1: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: az este itt kezdődik. Klub 88.
1: Now it's time.

0: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Holnap száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Hát úgy néz ki, lassan visszatérünk a nyárhoz, kora reggel még elég hideg lesz, 7 fokot mérhetünk, de délután akár 26 fokot is mutathatnak a hőmérők. Izgalmas jeleneteknek lehetek szemtanúi azok, akik ma a szegedi rendezőpályaudvaron jártak, szimulált helyzetet oldottak meg a katasztrófavédők. Hogy sikerült? Arról a hírekben hallhat. Gyakorlatot tartott a katasztrófa védelem és a MÁV a szegedi rendezőpályaudvaron. A szimulált helyzetben egy kis busz felborult és egy tramtrén kisiklott, miután a két jármű ütközött egymással. A forgatókönyv szerint többen megsérültek, illetve a szerelvénybe szorultakat is ki kellett menteniük a tűzoltóknak. A műveletbe a MÁV szakembereit is bevonták, a vasúti szerelvényt is sikeresen visszahelyezték a gyakorlaton. Fülep Zoltán, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tűzoltó főfelügyelője hozzátette, a feladatokat a rendőrökkel és a mentőkkel összehangoltan végezték.
1: Ugye elsősorban gázolásos balesetek azok, amelyek megjelennek a legnagyobb számba, de ez a második, az ütközéses baleset. Ez is nagyon fontos, hogy erre fölhívjuk a figyelmet, hogy a közlekedők tartsák be azokat a szabályokat, amelyeket a KRESZ-el bírnak érdekében, hogy ne következzenek be sérülések és balesetek.
0: Darabokra szakadt motor az út szélén, a Makai úton személyautóval ütközött egy motoros tegnap. Egy szemtanú szerint az autó egy szervízútról kanyarodott ki, és nem adta meg az elsőbséget a motorosnak, aki az ütközés következtében a busz megállót jelző táblának hajtott. A férfi súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Bukósisakja, a védőruhája és a csizmája az út közepén hevert, a mentősök szedték le ezeket róla. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták. A nyitottakták.hu weboldalon 4 dokumentum típus válik elérhetővé. November 4-én felkerülnek a honlapra 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára. Majd 2027-ben nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéjé. És januártól lesz látható a mozikban az Egyke című film, amelyben Pogány induló mellett Szász Júlia és ifjabb Vidnyánszki Attila a főszereplő. A thriller előzetesét már meg lehet nézni. A sztori szerint egy fiatal budapesti házas pár egy erdő közepén fekvő, világtól elzárt nyaralóba megy, hogy megoldják a kapcsolati problémáikat, majd a semmiből egy kamasz fiú, akit Pogány induló alakít, rejtélyes módon a gyermektelen házas párt tartja szüleinek. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Köszi, hogy a 88 szól nálad. A héten már-már nyáriasnak is mondhatjuk az időt, ha délutáni hőmérsékletet nézzük. Holnap is 26 fokot mérhetünk. Azért reggel még egy kabátot vegyünk fel, mert csak 7 fok lesz. Szerinted milyen íze lehet egy iskolának? Mert hogy sulikóstoló programmal készül egy szegedi általános iskola, de nyugi, ez csak a fantázia neve a nyílt napnak. Hamarosan erről is hallhatsz a hírekben. Sulikóstoló programmal mutatkozik be a szegedi Janikovszki Éva általános iskola a jövőre általános iskolát kezdő gyerekeknek és családjuknak. Először csütörtök délután 5 órától ismerhetik meg a szülők a leendő tanítónéniket. Kis László főigazgató hozzátette, márciusig minden hónapban készülnek nyílt foglalkozásokkal, amelyeken az iskola fő fókuszait, a művészeteket és a sportot is bemutatják.
1: Ez a programsorozat novemberben folytatódik. A leendő elsős tanítónénik tanóráiban nyerhetnek betekintést az érdeklődő szülők. Decemberben a művészeti iskolánk tart bemutató foglalkozást. Januárban sportfoglalkozással folytatjuk.
0: Átadták a felújított Szatymazi sportpályát. Új burkolatot, korszerű világítást és sporteszközöket kapott a Szent István Katolikus Általános Iskola csaknem 1000 négyzetméteres sportpályája. A csaknem 80 millió forintos beruházásnak köszönhetően a létesítményt nem csak az iskola diákjai, hanem a település sportolni vágyó lakói is használhatják. A soros tervtől a Fudánig a kormány közzétette az elmúlt 16 év nem nyilvános kormányhatározatainak listáját, írja az Index. A listán egyebek mellett szerepelnek nemzeti konzultációk, a Fudán Egyetem és a Budapest Airport állami megszerzésének előkészítése, a Budapest-Belgrád vasútvonal, a Paks 2 beruházás, valamint több száz nagyvállalati beruházás állami támogatása. A legtöbb 679 ilyen határozat 2021-ben született. Az Európai Úszó Szövetség szerint a magyarok hibáztak a sapkákkal, és az óvást is elszúrták. Mint ismert, a Magyar Úszó Szövetség beadványban kérte, hogy a szegedi Fábián Bettina visszakaphassa az ezüstérmét. A szegedi úszó és Betlem Dávid egyaránt dobogós helyezéssel ért célba a hétvégi nyíltvízi úszó Európa Kupa fordulójában, azonban a sapkájuk miatt kizárták őket a versenyből. A fellebbviteli testület határozata helyben hagyta a kizárásukról hozott versenybírói döntést. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Rádió 88.
1: Az élet kékegén veled, érett képregényben élek én. A tábor tűz lángja meg sebzett vadként tűz. Ha lányul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát. Ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

0: 88.
1: Az életünk része.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Rádió 88. Az életünk része.
1: Mint kődarab, mely föld közelbe ért, úgy zuhantam én is, sötéten árván.